0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
1: Az egykori legnagyobb ex-jusla.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden idők legnagyobb exciós lágerei
2: nálunk szólnak.
3: Ez a 107,1 MHz.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem. 107,1.

0: make you move. Get down to the latest groove. Don't stop. So just kick off your shoes. Kick my boom. A 70-es,
1: a 70-es,
2: 70-es,
3: 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es,

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A rockzene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.
1: Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: A legendák nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en, ahol a régi zenék szólnak.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en. Let's go, girls!

0: ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Kinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket. Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Romlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: A mindennapok része.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Mustárnak. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási műsorának hallgatóit. A Szentlélek Isten csodálatos működésének a valósága az, hogy mi a föltámadt Krisztus által szeretett kapcsolatba kerültünk a Szent Háromságos Egyistennel. A Krisztushoz való tartozásunknak a lényege, hogy Krisztus által a Szentlélekben mi az egyházban élünk, abban az egyházban, amit Szent Pál apostol egy különleges módon Krisztus misztikus testének mutat be, test, amelynek megvan a feje, maga az isteni ige, maga az egyszülött fiú, Jézus Krisztus, aki testet öltött magára, emberré lett, a bűnt kivéve mindenben hasonlóvá lett hozzánk, elmondta nekünk az Istennek a szándékát, elmondta nekünk, hogy milyen az Isten, milyen az, amikor kapcsolatba élünk magával az Istennel, és hogy mi valóban ugyanazt a csodálatos kapcsolatot élhetjük meg a saját közeledésünk által Isten felé a hitben, amelyben az első emberek az Isten képmására teremtett ember élt, sőt, még sokkal többet adott nekünk az Isten. Mert hiszen mi már nem csak teremtményei vagyunk, hanem a fia által megváltottak, gyermekeivé lettünk. Helyet kaptunk ebbe a csodálatos, misztikus testbe, az egyházba, Isten új népében. A Szentlélek műve tehát az, hogy Krisztusban élünk. Ő a mi kegyelmi életünknek a kezdete. Amikor újjászületünk vízből, és Szentlélekből a keresség szentsége által, akkor ez az isteni lélek belép a mi életünkbe is, formál, alakít, megszentel, lehetőséget ad nekünk, hogy tudatosan közeledve a hit által az Istenhez már ne legyen akadály közöttünk. Ekkor egyesülünk Krisztussal, ekkor leszünk testének tagjaivá a Szentlélek által. A Szentléleknek a csodája ez, ami ezt végbe viszi. Amint a Szent Szűzben, úgy bennünk és a Szentlélek által ölt testet Jézus. És ugyancsak a lélek által bontakozik ki a mi életünk. Ő segít, hogy képesek legyünk Isten gyermekeként élni. Ő vezeti Krisztussal egyesülő életünket, imáinkat. Ő nyilatkoztatja ki nekünk, Istennek az ígéreteit, egyre jobban bevezet bennünket abba az igazságba, aki maga Jézus Krisztus. Emlékezetünkbe hozza mindazt, amiről Krisztus tanúságot tett, mindazt, amit tett, és amit elmondott nekünk, hogy egyre mélyebben értsük meg Istennek a szándékát. A Szentlélek nyitja meg a szemünket a világ helyes látására, általa árad ki a szívünkbe Isten szeretete. Általa lesz élő a hitünk és reményünk. Általa valósul meg az ember belső harmóniája, s fakad fel belőle a béke és öröm. Ő tesz képessé, hogy újra és újra kilépjünk önmagunkból, az önzésünkből, a megsebzettségeinkből, az ártságainkból, hogy túllépjünk korlátainkon, és elinduljunk Isten és a fele barátunk felé. A Szentlélek vezet s ad erőt az üldöztetések közepette is, és ő segít a küldetésünknek a beteljesítésében. Emlékezzünk csak, hogy amikor a Szentlélek Isten kiárad először Jézus mennybe menetele után az apostolokra, az első egyházra, hogyan formálja át az ő életüket, hogyan lesznek ezekből az emberekből Krisztus hirdetői, hogyan indulnak el teljesíteni a küldetést. A feeling emberekből a Szentlélek átformálja őket tanúságtevőké, akik már nem a saját maguk érdekét helyezik az első helyre. Az eredeti bűn megsebzettsége ezt
hozta nekünk, hogy az első helyet mindig a saját szempontunkból vizsgáltunk mindent. Mindent magunkhoz mértünk. Olyanok lesztek, mint az Isten, halljuk és olvassuk vissza a Szentírásban a sátánnak, a hazugnak a szavát. És az ember nem lett olyan, megismerte a jónak és a rossznak a választását, és megérezte azt, hogy ezáltal nagyobb hajlandóság van benne a kényelmesebbet, a saját érdekét választani. Az emberi érdek mindig egyféle kényelmet is ad az embernek. Ezért vagyunk sokszor abban a dilemmában, hogy mit cselekedjünk, hogyan tegyük. Mert ha mindent a magunk szempontjából akarunk tenni, akkor mindig a legkisebb erőfeszítést keressük. A léleknek, a lélekkel való betöltöttségnek az életformája, az útja pedig egy egészen más hozzáállásra hív bennünket, megszabadít ettől a görcsös önmagunkhoz való ragaszkodástól. Szabaddá teszi a szívünket, hogy már ne csak magunknak éljünk, hanem fölszabaduljon az énünk. És hogy az, ami igazán értékes, az Isten ember és ember Isten szeretet kapcsolata, amely különleges módon nyilvánul meg az ember és ember közötti szeretett kapcsolatban, vagy éppenséggel a teremtett világhoz való viszonyunkban, fölszabadít bennünket a Szentlélek, hogy szabadon tegyük azt, ami nem mindig a legkényelmesebb az ember számára, hanem készek legyünk arra, hogy áldozatokat is vállaljunk, hogy Jézus Krisztussal egyesüljünk, hogy azoknak az erőknek az alázatossággal álljunk ellen, amikkel szemben tehetetlenek vagyunk. És valójában így vezet bennünket a Szentlélek a győzelemre. Mert ha állandó ellenállásban állunk a negatívummal, akkor csak fokozzuk a gonoszságnak az erejét, és bennünk egyre kisebb lesz a hit, a kitartás, a hűség, az Istenhez való ragaszkodás.

0: milyen hatalmas erőt, kegyelmet kaptak az apostolok, akik már nem félénken menekülnek, hogy mi lesz majd velünk, hanem Isten ügyéért előállnak, beszélnek arról a bűnről, amit az ember elkövetett az Istene ellen. Beszélnek annak a szeretetnek, annak a jóságnak a nagyságáról, amit az Isten vitt végbe az ő fia által, aki önmaga adta oda életét, ahogy ő maga mondta, senki sem veheti el tőlem, én magam adom oda a világ üdvösségéért, a bűnök bocsánatáért, a kiengesztelődésért, hogy helyreálljon az isteni igazságosság rendjében a teremtő és a teremtmény közötti kapcsolat. Hatalmas mű ez, amit Isten maga visz végbe bennünk, ha egy kicsi jó szándék, alázatosság, Istenhez fordulás van bennünk. Ez a hitnek, ez a megtérésnek az ajándéka és a kegyelme. A megtérés az azt jelenti, hogy egy radikális döntéssel elfordulunk Isten felé. Elfordulunk saját magunktól, elfordulunk a bűnünktől, elfordulunk a rossztól, és Isten felé fordulunk, hogy megértsük és részünk legyen abban a csodálatos valóságban, amelyet az Isten ad nekünk. Ezért szemlélve a Szentlélek Istennek a művét az egyházon belül, aki mindazokat az evilági valóságokat, amelyeket Krisztus az ő istenségének jeleként ajándékoz nekünk, megtölti isteni jelenléttel. Hatalmat ad a víznek, hogy ne csak jelképesen, hanem valóságosan tisztára mossa a mi szívünket, a mi értelmünket, és hogy ezáltal a keresség szentségében újjászülessünk, megtisztuljunk a bűntől. Ilyen hatalmat ad az olajoknak, amikor az apostol utódok megszentelik azokat különféle szándékokra, a gyógyítás olaját, a tisztulásnak az olaját, az Istennek szenteltség olaját, hogy ezek az evilági eszközök Isten kegyelmének, valóságos működésének közvetítőjévé legyenek. Ez nem ember, nem varázslás teszi, hanem maga az Isten ad erőt ezeknek a földi dolgoknak. Vagy gondoljunk csak a legszentebbre, legmagasztosabbra, amikor e világból a kenyeret és a bort és a vizet az oltárra hozzuk, hogy mi is megcselekedjük Jézus akarata szerint, hogy vele közösségbe lépjünk, az utolsó vacsora történését, hogy hálát adjunk mindenért Istennek, az életünkért, a mindennapjainkért, a megváltottságunkért, Isten irántunk való szeretetéért, és mi is ugyanúgy, ahogy Jézus tette, a Szent Lelket segítségül hívva, ahogy imádkozzuk a Szentmisében, a Szentlélek által a kenyér és a bor legyen Krisztus testévé és vérévé. Ő lényegítse a kenyerünket, Krisztus értünk adott testének valóságává. Szentségi jel ez a kenyér, de valóságosan Krisztus testébe kapcsol be bennünket. Szentségi jel a bor, és a víz, amely Krisztus vérét jelzi, amely kiömlött értünk a keresztfán, hogy mindörökre tanúsítsa a szeretet fölfoghatatlan nagyságát és végtelenségét. Nem emberi varázslás, nem mágikus cselekmény eredménye, hanem a Szentlélek Istennek a műve, akit a szívünkbe árasztott az Isten, és aki által atyának hívjuk őt. Mert a Szentlélek nélkül még azt sem mondhatnánk, hogy az Isten atyánk. Ez a szeretet vezessen bennünket ezen az előttünk álló héten is, és engedjük meg, hogy a Szentlélek Isten betöltsön bennünket. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiatoknak áldott szép hétvégét. Palatinus István atya voltam, a Szerbiai Mária Rádió magyar műsorainak önkéntese. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
1: A Mustármag című műsort a Mária Rádió készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László, a szerbiai református kereszt... A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László, a szerbiai református keresztény egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm a református vallási műsor minden hallgatóját. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Felolvasom Istenek igéjét Jób könyve második részének 7-től a 10-ig terjedő verséből. A sátán eltávozott az Úr színe elől, és megverte Jóbot rossz indulatú fekélyekkel tetőtől talpig. Jób fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült. A felesége ezt mondta neki: még most is kitartóan fedhetetlen vagy? Átkozd meg Istent, és hallj meg! De ő így felelt neki: úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób a szájával. Alig van rejtelmesebb és kínzóbb kérdés az ember számára, mint a szenvedés. És ezt már az első emberpár, Ádám és Éva életében is láthatjuk. Át kell élniük a szenvedés fájdalmait. A mai ember számára is az anyagi nehézségek mellett sok lelki kínt és kétséget is ki kell állnia. Sokan feltették már a történelem folyamán a kérdést, hogy miért szenvedünk. Feltette ezt Jób is, akiről hallottunk az imént, de sokszor felteszi még a mai tudomány is. A szenvedésben talán senki sem hatott mélyebbre, mint maga Pál apostol. Mégis minden szenvedés közepette, Isten dicsőítve, Istenben megnyugodva beszél Isten irgalmáról. Mondhatnánk, ahány ember, annyi féle szenvedés van. A szenvedés nagysága sokszor a lélek ellenálló képességétől függ. Van olyan érző lélek, akinek a legapróbb tűzszúrás is óriási szenvedést okoz. És van olyan lélek, akiről az élet szenvedéseinek tüzes nyila is leperegnek. A megpróbáltatások is változatosak. Az egyik emberre a szegénység nehezedik. A másiknak, aki jólétben él, a gazdagság nem jelent áldást. Egyik testi betegségben szenved, a másikat lelki nyomás kínozza. Van olyan szülő, akitől a halál ragadja el a gyermekét, és van, akitől a világ, a sátán, a különböző szenvedélyek, bűnök ragadják el. Mi emberek állandóan temetünk. Sokszor temetjük kedves szeretteinket, de sok ember temeti egy-egy szép álmát, vágyát, ifjúságát, és vannak, akik társukba, vagy magukba, vagy éppen Istenbe vetett bizodalmukat temetik. És ez a legszomorúbb állapot, ami lehet az ember életében. Mert aki elveszíti szerettét, vagy az emberekbe vetett bizalmát, az még vigasztalást nyerhet mások által, maga Isten által. De aki az Istenbe vetett bizodalmát temeti el, az mindent elveszít, és nincs nála nyomorultabb ember. Érdekes látni, hogy hogyan viselkedik az ember a szenvedés közepette. A felolvasott igében Jób nagyon nagy szenvedéseken megy át, lelki és testi értelemben is, hiszen elvesztette szeretteit, elvesztette a vagyonát, és most elvesztette az egészségét is. Erre a felesége, aki ott van mellette, aki a társa, akinek erősítenie kellene őt, azt mondja, hogy átkozd meg Istent, és hallj meg végre. Óriási ellentét van Jób és felesége között. A felesége olyan ember, aki a szenvedés terhe alatt megátkozná Istent. Amit mond Jóbnak, azt valójában önmagáról mondja, hogy ő ilyen. És ezzel megkérdőjelezi a szenvedés létjogosultságát. Az ilyen ember, ha rászakad a próba, gond nélkül szakít Istennel. Ez valójában hitetlen és önző ember. Az ilyen személy mindig napsütésben szeretne élni. Örökös jólétben. És ebből azt látjuk, hogy a szenvedés sokszor előhozza a bennünk rejlő dolgokat. Mert az ilyen embernek, amíg jól mennek a dolgai, tud mosolyogni, tud vallásos lenni, még Istenről is beszélni, de ha szenved, akkor hirtelen előbukik a hitetlenség. És vannak olyan emberek, akik fásult, közönyös szívvel hordozzák a szenvedést. Mert a fájdalmak, az óriási terhek, megpróbáltatások hatására megdermed, szinte jéggi fagyott a szívük. És vannak olyan emberek, akik erős hittel hiszik, hogy az ő életüket, sorsukat nem a vaksors intézi, vezérli, hanem van egy bölcs, szerető atya, aki sokszor az öröm, az áldás, a derűs ligetei között vezet minket, de van, hogy a szenvedés rengetegeibe is belevezet minket. Keresztet helyez a vállunkra, és azt kell hordoznunk. Ő áldásaival és kemény próbáival is hívogat minket. A könnyek árjában valójában letisztul a lélek. Pál apostol a legjobb példa erre. Mielőtt apostol

Tól lett volna, Saulként nagyon kevés volt, büszke, üldözte a keresztényeket. És amikor megjelennek Jézus, és leesett a földre, félig holtan feküdt ott a damaszkuszi úton, valójában akkor emelte fel őt magához Isten, amikor megalázkodott a szenvedés közepette. Akkor lett Pál apostollá. Szenvedésre volt szüksége, hogy azzá váljon, aminek Isten szánta őt. Hogy Isten neve megdicsőjön ő benne. És utána is nagyon sokszor szenvedett. Nagyon sokszor volt megpróbáltatás az életében, de ő sohasem lázadt. Ő elmondta, hogy azért hordozza mindezt, azért harcolja ezeket a harcokat, hogy Isten neve megdicsőülhessen. És valóban, ő meg is dicsőítette magát belőle. Egyik apostol sem tett annyit, mint ő, mert tudott alázatosan tűrni és szolgálni neki. Jó kép a szenvedésről a két lator, akik Jézus mellett szenvednek. Az egyik szembefordul Jézussal, megkérdőjelezi az istenségét, vádolja. Azt mondja neki, ha valóban Isten fia vagy, mentsd meg magadat és minket is. A másik elemben azt mondja, mi azt szenvedjük, amit bűneinkért megérdemlünk. És ezzel egy nagyon nagy igazságot mond ki, melyet kevesen látnak meg és látnak be. Minden halandó megérdemli a szenvedést. A Biblia azt mondja, hogy a bűn következményeként bűnben fogantatik az ember, bűnben születik, és nem szűnik meg megszegni Isten parancsolatait és törvényeit. Ellenben Isten kegyelmét gyakorolta irántunk. Elküldt az ő egyszülött fiát, aki szenvedett a kereszten értünk. Valójában azok a szenvedések, amelyeket itt átélünk a földön, csak egy töredékét teszik ki annak, amit érdemelnénk igazán. De Jézus helyettünk szenvedett, magára vett a mi bűneinket. És azok, akik itt a szenvedés közepette is tudnak hinni benne, valójában kiábrázolják Krisztus szenvedését. Azok találhatnak méltónak Isten országára. Hogyan viseled a terheket, a szenvedéseket az életedbe? Tudsz-e mindezek közepette is Istenben bízni és hinni? Tudsz-e jóval együtt imádkozni hozzá, magasztalni őt, kimondani azt, hogy ha jót elvettem, hát a rosszat ne vegyem el? Jobbról később tudjuk, hogy Isten meggyógyította őt, megdicsőítette az ő nevét az életében. A feleségéről többé nem hallunk, de a felesége a hitetlenség, a lázadás példaképe lett. Jobb elemben a türelem, az Istenbe vetett bizalom, az Istenhez való hűséges, ragaszkodó ember példaképe lett. Legyünk olyanok, mint Jobok, hogy Isten neve megdicsőjön bennünk, és mi is megdicsőjünk Istenben. Amen. Imádkozunk. Menj el, Urunk! Köszönjük a te kegyelmet, köszönjük a te szereteted. Köszönjük azt, hogy te mindenkor velünk vagy. Velünk vagy az örömökben, az áldásokban is, de ott vagy a szenvedések közepette is. Mi sokszor nem értjük, hogy miért kell átmennünk bizonyos helyzeteken. Sokszor nem értjük, hogy miért próbálsz meg minket. Kérünk, erősíts meg bennünket. Nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy rád tudjunk nézni. Mutasd meg, hogy mindaz, ami az életünkben van, az valami bűn következménye, hogy valamiből meg kell térnünk, vagy pedig próba, megpróbáltatás. Hát, hogy minden körülmény között tudjunk hinni benned, tudjunk bízni benned, hogy te sohasem hagysz el minket, segíts át minket a szenvedések pillanatain. Hogy mindenkor, Urunk, veled járjunk, és ez bizonság legyen a körülöttünk levő embereknek is. Köszönjük, hogy imádkozhatunk a betegekért, a szenvedőkért, az elesettekért. Könyörülj rajtuk, Urunk. Jézus nevében kérünk. Amen. Imádkozunk azzal az imádsággal, amire maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti véletek. Amen. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Isten tiszteleti alkalmainkra, melyet a Zombori út 6-os szám alatt levő templomunkban és annak helységeiben tartunk. Mindenkinek áldott, kellemes hétvégét kívánok. Áldás, békesség!

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a kedves hallgatóság a mai igehirdetés alapjául szolgáló levélbeli szent igét, úgy, amint az írva található a Kolossébeliekhez írott levél első fejezetének a 7. versétől a 13. verséig a következőképpen. Így tanultátok ezt kedves szolgatársunktól, Epifásztól. A hűséges szolgája köztetek Krisztusnak, ő beszélt nekünk lélekből fakadó szeretetéről is. Amióta erről hallottunk, mi is szüntelenül imádkozunk értetek, és könyörgünk, hogy akaratát teljesen ismerjétek, nagy bölcsességgel és lelki megértéssel. Így majd az Úrhoz méltóan éltek, egészen az ő tetszése szerint minden jó tettben gyümölcsöt hoztok, és Isten ismeretében gyarapodtok. Dicsőséges hatalmában szilárdítson meg titeket nagy erővel, hogy mindvégig kitartsatok és álhatatosak legyetek. Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban, kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett fia országába. Amen.

0: Kedves hallgatóság, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Nekem lehet nem Epifrász mesélt a lélekből fakadó szeretetetekről, hanem a helyi lelkészek és a gyülekezet tagjai, és ez nem is a kolossébeli gyülekezet, amiről az igénk ír, de az helytálló, hogy imádkozunk értetek, és könyörgünk, hogy akaratát teljesen ismerjétek nagy bölcsességgel és lelki megtéréssel. Az ige első részét ebben itt le is zárnám, és szeretném tovább folytatni egyből a végétől, ott, ahol azt mondja, kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett fia országába. A hallgatóság nagy többsége kettős állampolgár, szerb és magyar. Az elsőt születésünk okán kapjuk, míg a másikat felmenőink révén könnyített honosítási eljárás során szerezzük. De a legtöbb nemzet lehetővé teszi a több éven át ott tartózkodó munkavállalóinak, hogy felvegyék befogadó országuk állampolgárságát. Az internetes blogok szerint azonban a világ legnehezebben megszerezhető állampolgársága a katari, amelyhez 25 év ott lét, folyékony arab nyelvtudás és az iszlámra térés az elvárás. De Istennek is van egy országa, és az igingben ez az országnak az állampolgárságáról hallottunk. Isten mennyei királyságának tagjai lehetünk, polgártársai a szenteknek. Az azzal járó adminisztrációt tehát, hogy kit és milyen körülmények között lehet bebocsátani Isten országába, az egyház nagy előzékenységgel magára vállalta. De nem az egyház volt az első, aki bizonysága volt a népeknek, világossága a pogányoknak, hanem maga Izrael, a papok királysága. És már is helyben vagyunk. A zsidóság, a pogányok és az Isten országának háromszögén körvonalazódik ma a textusunk, amelyet a három kapcsolat mentén fogunk közelebbről megvizsgálni. Az Úr valamikor a történelem hajnalán egy népet választott magának. Nem volt nagy nép, sőt jelentéktelennek mondható, de Isten megszerette. A pusztában találta, megfürdette, olajjal kente, felnevelte, ruházta, táplálta és feleségül vette. És a nép jegyajándékául megkapta a Tórát, az Úr törvényét, Isten szövetségének jegyét, amelynek ismeretével és gyakorlásával megnyílt az út Isten felé. Izrael tehát helyzetből kifolyólag mindig közel volt a tűzhöz, Isten országához. Látták, amint a sínai tűzben égett, és hallották, amint Isten szól a lángok közül. Nézték, ahogyan felhő töltötte be Salamon templomát, amiután a király tüzet tett az áldozatok alá. De ott parázsott Isten igéje Ézsaiás ajkán. És Izraelnek világítania kellett volna a népeknek fényével és tisztaságával, magához kellett volna vonzani a nagy és sok népet, hogy azok elhozzák ajándékaikat, leboruljanak és hódoljanak a seregek urának. Ígéretet kapott és reménységet adott sokaknak. Legalábbis ez volt a terv. De nem így lett. Izrael felfuhalkodott, elbizakodott, nem járt az Úr útján a Tórát, a templomba falaszta, és az idegen isteneknek ült ünnepet minden buja zöld fa alatt. Nemhogy mások, de még magát sem tudta megőrizni az Úr útján. A népek azonban így is eljöttek, és nézték a templomból kiáradó fényt. Mert a Tórát nem csak befalaszták, de maga is fallá vált a zsidók és a pogányok között. Olyannyira, hogy a Jézus korabeli templomban létezett egy rácsos körítés annak a vonalnak a meghatározására, amelyen túl pogány csak halálbüntetés terhe mellett közeledhetett a szentélyhez. A körülmetélkedés, tisztasági törvények, szombat megtartása kellett a mennyei állampolgárság megszerzéséhez. Ez pedig nehéz út, és mint azt a prófétaság története és iratai mutatták, nem is nagyon tudott rajta végigmenni senki, mert egy pár saruért jó eladni a szegényt, kisebbíteni a vékát, nagyobbítani az árát, és egy asszonyhoz sokan járni. E sok gonoszságért és égbe kiáltó bűnéért kiáltott egy szó a pusztában, és készítette az utat, míg az ég megüresedett, a menny áttörte a föld határait, és Jézus megszületett, és hirdette az Úr kedves esztendőjét a foglyoknak, bűnösöknek, szabadulást a szegényeknek, és evangéliumot. De ez is csak az Úrnak volt kedves, az embereknek nem. Ezért szegezték fára Krisztust. De ő halálával is megtörte az ellenségeskedést, és lerombolt mindent, ami elválaszthatna egymástól. Megszületett egy új közösség, az egyház, amely mindenkinek helyet ad. Zsidónak, görögnek, barbárnak, szkítának, nemre fajra társadalmi rangra tekintet nélkül hirdeti az üdvösséget, mind máj napig. Amen. Istennek békessége, mely minden ember értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusba. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Nem csökken a magyar nyelven induló középiskolai szakok száma Vajdaságban. A következő tanévben is 34 oktatási intézmény több mint 2000 helye várja a középiskolásokat. Hangzott el az MNT ülésén, ahol a Vajdaság középiskolák első osztályába beiratható tanulók létszámának meghatározása kapcsán is döntés született. Az ülésen szó volt arról is, hogy köztársaság és tartományi szinten is külön pénzeszközöket biztosítanak a kisebbségi nyelvű tájékoztatásra. Az ülésen összesen 105 napirendi pontot vitattak meg. Jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban a Magyar-Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központban. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az iskola nem csak lépést tart a kor kihívásaival, hanem egyre vonzóbb és korszerűbb oktatási központtá válik a térség fiataljai számára. Ismét utcára vonulnak az egyetemisták Újvidéken. A blokkádot szervező hallgatók délután 14:30-tól várják a polgárokat a Fruskagora utca és a Lázár-Cár sugárút találkozásánál lévő turbókörforgalomhoz. A tervek szerint 17 óra 30 perckor előbb tiltakozó séta indul, majd 18 órától beszédek következnek. A diákok kiemelték, a rendezvényt még sötétedés előtt befejezik, hogy ezzel is megelőzzék az esetleges provokációkat. Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is Szerbiában az elkövetkező egy hétben. Az eurodízel literenkénti ára 217, a benziné pedig 191 dinár lett, ami azt jelenti, hogy mindkét üzemanyag ára 3 dinárral csökkent az előző héthez képest. ami pedig az időjárást illeti. Túlnyomóan napos és meleg idő várható az előttünk álló hétvégén. A legmagasabb nappali hőmérséklet országos szinten elérheti a 35 fokot. Vajdaságban a szerbiai átlaghoz képest még zavartalanabb, igazi kánikulára számíthatunk. Száraz, tűző napsütéses idő lesz a jellemző. A hőség egész hétvégén velünk marad, a jövő hét elején azonban már elszórtan számíthatunk frissítő záporokra.
9: Hallgasson bennünket az interneten és a 107,1 MHz-en is.
10: Kellemes ébredést!
11: Reklám következik.
12: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
13: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
14: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
15: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
16: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak június 20-án szombaton, amikor is Rafael és Margit névnapja van. 99 éve, hogy ezen a napon megszületett Dargai Attila rajzfilm rendező, többek között neki köszönhetjük Pompom alakját és Vukkot is. Emellett természetesen még sok-sok érdekesség történt a nagyvilágban, de inkább a mai napra fókuszáljunk, hiszen már a kora reggeli órákban füllett melegre ébredhettünk, és egész nap zavartalan napsütésben lesz részünk. A hőmérséklet csúcsértéke 35 fok körül alakul. Egyébként pedig a napkelte a 4 óra 49 perckor volt, a napnyugta pedig 20 óra 35 perckor lesz. Még egy napig élvezhetjük ezt, hiszen holnap lesz a nyári napforduló, ami azt jelenti, hogy ismét visszafelé csökkennek a napsütötte időszakok, mármint olyan formán, hogy a világos egyre korábban sötétedik majd. Egyébként a páratartalom 56%-os, a légnyomás 1021 millibár. Ez sokak szervezetét megviseli. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább ilyen zavartalan napsütésben lesz részünk, és ez azt jelenti, hogy frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli a szervezetünket. A gyors délelőtti melegedés hatására keringési problémák, vérnyomás ingadozás jelentkezhet, a legmelegebb órákban vágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekszik a reakcióidő is, a melegre érzékenyeknél migrén is kialakulhat. Néhol, helyenként azért előfordulhat zápor, ez frissítő lehet, de fülletté válik a levegő, és emiatt az aszmatikus panaszok felerősödnek, nehéz légzés, légszomj is lehet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, illetve az immunrendszerünk erősítéséről is. Most már egyre több helyen jelenik meg, vagy található dinnye, ami ugye nem csak hogy finom, lehűtve, ugye hűsít is, és a folyadékot is pótolni tudjuk vele. Egyébként nagyon finom gyümölcssalátákat lehet készíteni ezekbe a nagy melegekbe, és szintén nagyon jól tud esni, de ajánlott a sima víz, a szénsavas víz vagy a limonádé, a különböző cukrozott és alkoholos italok viszont kerülendők. Na de nézzük, hogy mi mindennel várom még a hallgatókat az elkövetkező pár órában. Ahogy megszokhatták, belekukkantunk a piaci kosárba, azután érkezünk érdekes beszélgetésekkel, többek között a magyar James Bond is hallható lesz majd, Kautsky Armand színművésszel hallhatnak beszélgetést. A Szabadkai Városi Múzeum műtárgyával is foglalkozunk, amely egy igazi különlegesség, és hát majd később érkezünk egy muzsikáló mozival, Lamura Vásznon, romantikus dalok lesznek hallhatóak, és délután érkezik Kis János Manó a slágergyárral. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédics Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Nagy Viktor adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna.

0: Hangolódjanak ránk a hallgatók hullámhosszán, a 107,1 MHz-en.
1: És már is egy közérdekű információ. A Vajdasági Vérátömlesztési Intézet értesítése szerint június 20-án 8:30 és 12 óra között véradási akciót szerveznek Adán a Vöröskereszt épületében. Aki teheti, aki csak teheti, az csatlakozzon ehhez a nemes akcióhoz. Egyébként van egy érdekes hírem is. Újabb lottómilliómost sorsoltak ki, ezúttal a Jokerrel. A szerencsés szelvényt Bruce városában adták fel, tehát semmi közünk hozzá, de azért mégis valaki jól járt. A lottó 49. fordulójában kisorsolták a Joker nyertesét, aki 520 000 eurót, azaz 63.369.160 dinárt nyert. Ezt a szelvényt Bruce városában adták fel. A játékos teljes befizetése 800 dinár volt. A szerbiai állami lottó gratulál a szerencsés nyertesnek, a többi játékosnak pedig sok szerencsét kíván a következő sorsolásokon. Ez a hét rendkívül szerencsésnek bizonyult a szerbiai szerencséjátékosok számára. Hétfőn ugyanis egy lottó ötös nyert, 910 000 eurót vihetett haza, szerdán pedig egy bingó játékos nyert 230 000 eurót. Hát sok sikert kívánunk azoknak, akik hódolnak eme hobbiuknak, és szerencsejátékosok. Nálunk valamivel egyszerűbben lehet hétről hétre nyerni, hiszen tegnap is volt nyereményjátékunk, és a jövő héten sem marad el egy-egy napon különböző ajándék, csak figyelniük kell minket, és követni a nap minden pillanatában.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: reklám következik.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpontfoglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.

0: hírműsorok óránként.
1: Programajánlatok,
2: határhelyzet,
1: időjárás,
3: közérdekű információk.
4: Itt az SMR-ben.
5: És ha már a határhelyzetről van szó, akkor a polisz.hu adatai szerint jelen pillanatban nincs fennakadás egyik határátkelőn sem. Ugye tudják, Ásotthalom, Királyhalom 0-24 órás, Bácsalmás, Bajmok, Bács-Szentgyörgy, Restina 7 és 19 óra között van nyitva, csak úgy, mint Kübekháza, Rábé. Herceg-Szántó, Bács-Kibrég 0-24 órás, csak úgy, mint Röszke 1, Horgos 1, Röszke 2, Horgos 2, illetve Tompa, Kelebia. Tisza-sziget, Gyála határátkelőt 7 és 19 óra között tudják használni. Egyébként az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint már is 27-28 fokot mérünk, és a nap folyamán ez akár a 35-öt is elérheti, ami azt jelenti, hogy ha kint tartózkodunk, és esetleg még a nap is süt ránk, a hőérzetünk ettől jóval magasabb lesz. Mindenki vigyázzon magára. Ha útra kelnek, akkor mindenféleképp legyen önöknél folyadék, tehát egy lehűtött üveg víz. Sose lehet tudni. Ne feledkezzünk meg a folyadék utánpótlásról, és arról, hogy ilyenkor, amikor a nagy meleg van, akkor már a másfél-két liter nagyon nem elég. Ott már bizony a háromra is fel kell emelni a liter számot, és természetesen, ha vízparton vannak, akkor kellemes kikapcsolódást kívánunk, ha dolgoznak, akkor jó munkát, vigyázzanak magukra, és kitartást, ha úton vannak, vezessenek óvatosan és körültekintően.

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A Szabadkai Fonérú temetkezési magánvállalat tájékoztatója szombaton, június 20-án. 68 esztendős korában meghalt Kojnok Tibor, Palics, Dubrovnik utcai lakos. Temetésem a 9 órakor lesz a palicsi temetőben. 82 éves korában elhunyt Mara Alagusics, győrgyéni lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Rókusi temető kápolnájából. A Fonérú temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
1: Reggeltől estig.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Romlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnotron.rs oldalon.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Hírek következnek. Nem csökken a magyar nyelven induló középiskolai szakok száma Vajdaságban. A következő tanévben is 34 oktatási intézmény több mint 2000 helye várja a középiskolásokat. Hangzott el az MNT ülésén, ahol a Vajdaság középiskolák első osztályába beiratható tanulók létszámának meghatározása kapcsán is döntés született. Az ülésen szó volt arról is, hogy köztársasági és tartományi szinten is külön pénzeszközöket biztosítanak a kisebbségi nyelvű tájékoztatásra. Az ülésen összesen 105 napi rendi pontot vitattak meg. Ismét utcára vonulnak az egyetemisták Újvidéken. A blokkádot szervező hallgatók délután 14:30-tól várják a polgárokat a Fruskagora utca és a Lázár-Cár sugárút találkozásánál lévő turbókörforgalomhoz. A tervek szerint 17:30-kor előbb tiltakozó séta indul, majd 18 órától beszédek következnek. A diákok kiemelték a rendezvényt, még sötétedés előtt befejezik, hogy ezzel is megelőzzék az esetleges provokációkat és az ezzel kapcsolatos erőszakvádakat. Szerbiában az ingatlanok négyzetméter árának növekedési üteme már nem kétjegyű, mint az elmúlt években, de árcsökkenés egyelőre nincs a láthatáron. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint az ingatlan piac 2025-ben tovább növekedett, a forgalom értéke pedig elérte a rekordnak számító 8,1 milliárd eurót. Nebojsa Nesovanovic ingatlan értékbecslési igazgató szerint a piac meglehetősen stabil, a korábbi évek erős növekedése azonban elmarad. A piac lassulása ellenére a lakásárak nem csökkennek az országban. Olcsó lesz viszont a benzin és a gázolaj is Szerbiában az elkövetkező egy hétben. Az eurodízel literenkénti ára 217, a benziné pedig 191 dinár lett, ami azt jelenti, hogy mindkét üzemanyag ár 3 dinárral csökkent az előző héthez képest. Megőrül a világ a VB-ért, rekordokat döntöget a világbajnokság. Június 16-a a VB-k valaha volt leglátogatottabb napjaként vonult be a sporttörténelembe, közölte a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A csoportkör mindössze 4 mérkőzése alatt 281.223 szurkoló lépte át a stadionok kapuit, amivel egy több mint 3 évtizedes csúcsot döntöttek meg. A korábbi csúcs 277.070 nézőt jelent, amit 1994. június 28-án állítottak fel, szintén az Amerikai Egyesült Államokban. Ami pedig az időjárást illeti. Túlnyomóan napos és meleg idő várható az előttünk álló hétvégén. A legmagasabb nappali hőmérséklet országos szinten eléri a 35 fokot. Száraz, napsütéses idő lesz jellemző, hőségriasztás sem kizárt.
0: Csak a legfrissebbek!
5: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
11: Társadalmi célú felhívást hallottak.
12: Reklám következik.
13: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk. Minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
14: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
11: Reklámot hallottak.

0: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
1: 107,1.
2: Így van, akár odahaza, négy fal között, hűvösben, vagy kint az udvaron, esetleg vízparton hallgatnak minket. Igyekszünk minden információt továbbítani megszokott tartalmak mellett. Természetesen, ugye ebben az órában a piaci körkép lesz hallható. Előtte azonban elmondanám, hogy tovább erősödik a hőhullám. Ez egyre fokozódó veszélyekkel jár az idősek, a gyerekek, a krónikus betegek, és igen, széles körben a frontérzékenyek számára. Az évi első hőhullám egyébként is fokozottan veszélyes, mert kevésbé tudunk még jól alkalmazkodni, és a nagy napmagasság miatt rendkívül erős napsugárzással párosul a magas hőmérséklet. Nehezen tudja a hőegyensúlyt a szervezetünk fenntartani. Kitágulnak a perifériás erek, nehezül a szív munkája, csökken a vérnyomás, gyakoribbak a rosszul létek, a szédüléses panaszok, erősen nő a trombózisok, sztrókok, infarktusok veszélye. A túlterhelés miatt könnyen kifáradunk, jelentősen csökken a figyelmünk, a munkateljesítményünk. Gyakoribbak a szorongásos panaszok, nagyon megerősödnek a gyulladásos folyamatok és gyengül az immunrendszer. Sokat romlik az alvás minőség, ami tovább rontja a szervezetünk védekező képességét. Gyorsan fokozódik a hőkifáradás veszélye is, és már az élet veszélyes hőguta, ebben is számolnunk kell, ha tartósan kitesszük magunkat a tűző napnak, erős hőterhelésnek. A strandon is magas a napszúrás veszélye, és feltétlenül védekezni szükséges az UV-sugárzás ellen. Rendkívül fontos a megfelelő folyadékfogyasztás. Gyerekek, idősek esetében ezt forszírozni is szükséges. Időben figyeljünk fel a súlyosabb rosszul létekre, a veszélyes keringési és hőterhelési következményekre, és haladéktalanul hívjunk segítséget. A frontérzékenyek legyenek különösen óvatosak, számukra kritikusak lehetnek a következő napok, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy házi kedvenceinkre is figyeljünk oda. Náluk is fontos az, hogy megfelelő mennyiségű friss víz álljon rendelkezésükre, illetve hogy biztosítsuk nekik a hűvöst, ahova vissza tudnak vonulni. Hogyha egy árnyékot találnak, akkor oda is nyugodtan locsolhatunk vizet, hogy hűsítsük őket, vagy hogyha be tudjuk engedni őket pincébe, akkor ezt tegyük meg, vigyázzunk rájuk is, és vigyázzunk egymásra.

0: Ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kezdje a reggelt
0: a 107,1 MHz-en.
2: Így van, ébredjenek velünk, és tartsanak velünk a folytatásban is, mert akkor biztosan nem maradnak le semmiről, főként a piaci kosárról, a piaci körképünkről, a kanizsai piacra látogatunk Korom Sarolta segítségével. Köszöntelek, szia!
3: Szia Zsuzsi, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hát én az elmúlt napokban egyre több gyümölcsöt kívánok, és egyre inkább nézegetem az árakat, meg hát ugye próbálkozok, kóstolgatom. Múltkor sárga dinnyével próbálkoztam, szerencsére jól jártam, tehát nem fogtam mellé. A sárga barack lekvár nálunk már kifőzve, viszont azért a piacokon is kapható még e fajta gyümölcs is, illetve hát már most már szinte mindenütt a dinnyével is találkozunk. Nálatok mi a helyzet?
3: Igen, nálunk is nagyon sok fajta gyümölcs kapható, és keresik is az emberek. Sárga és görög dinnye is kapható nálunk. Azokat is nagyon sokan viszik, illetve van málna, ami szezonális, szintén annak kilója 1000 dinár körül van. A cseresznye az, amit most sokan keresnek, annak kilója 200 dinár körül mozog, amely kilója 180 dinár, azt is sokan keresik, sokan rakják el befőttként például. Igen. Illetve a barackok is keresendőek, a sárga baracknak a kilója 200 dinár körül van, illetve az őszi baracknak olyan 200 és 250 dinár között mozog az ára, illetve az áfonyát is sokan keresik, azt én is szívesen vásárolom, annak kicsit borsosabb az ára, igaz, de most van szezonja, úgyhogy tényleg most a legfrissebb, a legfinomabb, az pedig olyan 2000 dinár körül van.
2: Jó, egy kis kóstoló még nem kerül annyiba, csak hogy az ember így lenyugtassa magát, hogy idén.
3: De most van szezonja, úgyhogy

0: ánikulában, hogy tényleg jól esik a család bármely tagjának.
1: Így igaz, de a gyümölcsök mellett azért a zöldségek is kaphatóak nálunk, és itt szombaton mindig szívesen vásárolnak az emberek, hiszen készülnek már a vasárnapi ebédhez, a nagy ebédhez. A paprika az, amit nagyon sokan keresnek most, az 250 dinárba kerül kilónként. A paradicsomot is nagyon sokan vásárolják, az itt nálunk magyar kanizsán 180 és 200 dinár között mozog. A répa, illetve a zöldség csomója az 100 és 200 dinár között mozog, attól függően, hogy milyen nagysága, illetve új krumplit is sokan vásárolnak, az 80 dinár körül van. Az uborkát is nagyon sokan keresik, annak kilója 120 dinár, az az uborka is, amit salátákba apríthatunk, viszont a kovászos uborkának való is 120-ba kerül. A zöldségeken kívül vannak még fűszernövények, amiket sokan keresnek. A kapornak csomója 100 dinárba kerül, ami egy jó hozzávaló például a kovászos uborkához, vagy akár a salátához, illetve a bazsalikom is 100 dinárba kerül, és a hasonló fűszernövények is itt 100 dinárba kerülnek nálunk. Ami pedig a húsokat illeti, a csirkemellnek kilója 750 dinárba kerül, a csirketomb 400 dinár körül mozog, a disznóhúsok általánosságban 750 dinár körül vannak, és a kolbász kilója pedig 1000 dinárba kerül itt a magyar kanizsai piacon.
0: Már ezért is érdemes elmenni oda vásárolni. Azért én itt ráfutottam egy-két olyan árra, ami sokkal kedvezőbb, mint például Szabadkán. Úgyhogy igaz, hogy kanizsa, de hát ha már magyar kanizsára ellátogatunk, akkor ebben a nagy kánikulában akár a strandra is kimehetünk egy kicsit kikapcsolódni, egy kicsit csobbanni, és akkor a főzést meg majd későbbre hagyni. Sári, nagyon szépen köszönöm az információkat, jó főzőcskézést, és kellemes hétvégét!
1: Köszönöm, kellemes hétvégét!

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: A műsor folytatásában egy igazán különleges beszélgetést hallhatnak. Évekig zumbázott, jelenleg pedig az egyetem mellett boxol is, ám ezúttal a szép beszédével szállt ringbe. Ő a vajdasági származású Szalai Patrícia, aki kazinci érmet nyert a Szép Magyar Beszéd versenyen. Jelenleg Szegeden tanul, magyar nyelv és irodalom, illetve történelem szakon, hogy a jövő generációit oktathassa majd. Az említett sikeréről Agárdi Gábornak mesélt.
5: Kedves hallgatóink, egy sikerről számolunk be az elkövetkező percekben, ugyanis Szalai Patrícia, akit ismerhetnek már a hallgatók, illetve több eseményen már láthatták is itt a Vajdaságban, most szegedi egyetemista, kazinci érmet nyert Szép Magyar Beszéd versenyen Magyarországon. Egy óriási elismerés. Itt köszöntöm a stúdióban, mivel ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk. Köszöntelek, szervusz!
6: Én is köszöntök mindenkit, és szia!
5: Még az interjú előtt itt beszéltük, hogy igazából hozzád a testkultúra, a testmozgás is nagyon közel áll, mert hogy ilyen minőségedben ismerhettek meg, amikor láttak már, hogy az emberek, de most Szép Beszéd, Szép Magyar Beszéd versenyen diadalmaskodtál. Hogy jött, hogy benevez erre a megmérettetésre?
6: Igen, ez nagyon érdekes, ugyanis úgy gondolom, hogy minden területen szeretem kipróbálni magam, akár ez sport legyen, vagy művészetek. Ugye 8 éven keresztül zumbáztam, hobbi szinten röplabdáztam, és most pedig jó pár éve boxolok, és most Szegeden elkezdtem versenyszinten is a Szegedi Boxklubban edzeni. Azonban a magyar nyelv és az irodalom, a nyelvhelyesség, a helyesírás az mindig is az életem része volt. Általános és gimnáziumi éveim között is, általános iskola és gimnázium éveim alatt is, ugyanis jártam nyelvhelyesség és helyesíró versenyekre. Azonban ez mindig az írásbeli része volt ugye a nyelvápolásnak. Azonban az előadás része, vagy a beszédkultúra része az nem feltétlenül volt aktív az életemben. És aztán itt az egyetemen, mivel ugye a szakom magyar nyelv és irodalom, illetve történelem szakos tanár, ezért egyértelműen a mindennapi életemnek a része lett a nyelvvel foglalkozni. És hát szembe jött velem ennek a versenynek a hirdetése, és egyértelműen a tanárok is mindig bíztatnak minket ilyen megmérettetésekre, és hát így jött így az életembe ez a kazinci verseny.
5: És még visszatérünk erre a versenyre, de itt említettél egy momentumot, hogy igazából profi boxsal is foglalkozol. Ez még amatőr szinten jársz-e versenyekre, vagy hogy kell ezt elképzelni?
6: Tehát egyelőre úgy áll a helyzet, hogy Szabadkán is jártam boxra a gimnázium éveim alatt, majd aztán, amikor Szegedre átmentem tanulni, akkor ez egy picikét döcögősebben indult egyértelműen, ott még meg kellett ismerem az ottani klubokat, és egy ideig az amatőr csapatba jártam pár hónapig, majd aztán az edzőkkel konzultáltunk, és úgy döntöttünk, hogy a versenyzői csapatba át szeretnének engem tenni. Úgyhogy egyelőre még nincs meccsem, még nem voltam éles helyzetben, de most a versenyzői csapatot támogatom, és vagyok a része.
5: Hát akkor ehhez is kitartást kívánunk.
6: Köszönöm.
5: De egyébként, ha már említettük a ringet, az is egyfajta megmérettetés, hogyha az ember egy ilyen versenyre nevez be, mint amit te most megnyertél, és ahol ezt az elismerést megkaptad. Hogy kell ezt elképzelni, mennyien voltatok ott jelen, működött-e a lámpaláz, és milyen szöveg volt az, ami elhozta neked végül ezt a dicsőséget?
6: A kazinciról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny arra fókuszál, hogy az egyetemi hallgatókat megmérettesse az olvasás kultúrában. Tehát ez egy olvasóverseny, ahol minket, Vajdanoa Pálmával, akit szintén valószínűleg ismerne a hallgatóság, együtt készültünk fel B. Fejes Katalin tanárnő segítségével az egyetemen, és én Szabó Magdától az Egy kutya meg egy bika, a bikáról szóló részletet olvastam fel, és ezt úgy kell elképzelni, hogy egészen országszerte felkészülnek az egyetemi hallgatók, és aztán az országos megméretetésen, ami idén Esztergomban került megrendezésre, pedig versenyeznek egymással. És ezt úgy kell elképzelni, hogy mindenki visz egy szabadon választott művet, amiből felkészül előzőleg, és azt mindenki előadja. Idén 49 versenyző volt jelen, és utána pedig mindenki kap 20 percet felkészülni egy kötelező olvasmányba, egy kötelező részletből, ami mindenkinek ugyanaz. Tehát a zsűrinek ki van adva a feladat, ugyanis egész nap, vagy egész délután, vagy óraosszákig ugyanazt a szöveget kell végighallgatnia, azonban nyilvánvalóan mindenki különböző előadás módjában. Úgyhogy ebből a két blokkból áll a verseny, és aztán pedig kiválasztanak idén 15 érmest a közel 50 versenyzőből, amiből én is az egyik érmes lettem.
5: És mi volt az a kötelező szöveg, amit mindenkinek elő kellett adnia?
6: Pilinszky Jánostól olvastunk Simon Péter című művét, és nagyon érdekes, hogy a tanárnőtől megtanultuk azt, ugyanis amiközben gyakoroltuk a szabadon választott művet, mindig olvastunk folyamatosan más műveket is, ugyanis erre is készültünk, hogyha kézbe kapunk egy esetleg előzőleg még soha nem olvasott vagy látott részletet, akkor ahhoz hogyan kezdjünk hozzá. Nyilvánvalóan a szabadon választottat az begyakoroljuk, ott már szinte fejből megy az olvasás, amire azért nagyon kell figyelni, hogy nem menjen át szavalásba, de a kötelező olvasmányra is szerintem a tanárnő tökéletesen felkészített minket Noával, ugyanis minden részletre tudtunk figyelni, amit a tanárnő említett, amikor kezünkbe veszünk egy ismeretlen szöveget.
5: Azt magyarázd még el a hallgatóknak is, hogy hogyan működik ez, amikor egy ismeretlen szöveget láttok. Hogy lehet 20 perc alatt úgy felkészülni, hogy az olyan minőségűvel legyen előadva, hogy azt a zsűri utána értékelni tudja?
6: Először is nagyon fontos szerintem minden előadó művészetben az, hogy egy célt kitűzzünk magunk elé, és ebben az esetben az a cél, hogy a közönségnek átadjunk egy életérzést, átadjuk a szöveget, átadjunk egy üzenetet. Én úgy gondolom, hogy a kötelező és a szabadon választott szövegnél is az egyik legfontosabb első lépés az ez volna, hogy mi a célom azzal, hogy ezt felolvasom. Na most ehhez egyértelműen el kell olvasni a szöveget, és megérteni a szövegnek valamelyik alternatív célját, vagy üzenetét, vagy azt, amit mi ebből ki tudunk venni, és át szeretnénk adni. A második lépés az az, hogy a szöveget először megnézzük úgy, mint szöveg, tehát mondattanilag, vagy szövegtanilag átelemezzük, átformáljuk a szavakat, hogy hogyan kell ezeket kiejteni, és utána figyelünk a hanglejtésekre és a hangsúlyokra.
5: És még így a beszélgetés végén nem mehetünk el amellett, hogy neked itt a szöveged. Elhoztad hozzánk ide a stúdióba, és most szinte pellengérre állítalak, hogy egy rövid passzust fel tudnál nekünk olvasni, valahogy hasonlóan előadva, ahogy ott tetted.
6: Persze, természetesen. Azonban azt megemlíteném, hogy ez nem az a jegyzet, ez egy teljesen tiszta, érintetlen jegyzet, ami most nálam van, de a versenyre olyat használtam, amiben bele is rajzolgattam, és alá is húzogattam részeket.
5: Ez hogy direkt, hogy mit kell kihangsúlyozni,
6: igen,
5: mi az,
6: igen,
5: amit...
6: Igen, pont ezt beszéltük Noával, hogy ez egy nagyon nagy különbség köztünk a felkészülésben, hogy ő érintetlenül hagyja a szöveget, és fejből érzi, hogy hova kell esetleg, hol kell esetleg felnézni a közönség felé. Én pedig nagyon szeretek jegyzetelni, úgyhogy ezt csak így meg szerettem volna említeni, hogy esetleg, hogyha valaki készülne ilyen versenyekre, akkor ne féljen belefirkálni a szövegbe.
5: Érdekes, mert mondjuk azt nem tudtam, hogy azt is lehet az ilyeneken, hogy te beleírsz.
6: Igen.
5: Ez egy jó dolog. Hát van, akinek ugye így sokkal könnyebb, de azt mondtad, hogy szinte már fejből mondod, annyiszor olvastad el.
6: Igen, de azért most megpróbálom inkább felolvasni.
5: Köszönjük.
6: Szabó Magda. Egy kutya, meg egy bika. A bikáról szóló részlet. Mindig tanár akartam lenni. Az is lettem. Adminisztrálni nem szerettem. Dolgozatot javítani igen. minden írásbeli feladat átnézése élmény volt a számomra. Ugyan mit írtak az én gyerekeim? Hogyan közelítették meg tételük megoldását?
5: Nagyon szépen köszönjük. Hát valóban biztos izgalmas lehetett ott, meg gondolom azért volt benned egy kis druk, hogy annyian ott vannak, mindenki elő kell, hogy adja, és aztán te jössz, neked is teljesíteni kell. Még annyit mondjál, hogy mit éreztél akkor, amikor a nevedet mondták, hogy akkor te megkapod az elismerést?
6: Én úgy érzem, hogy valamilyen szinten számítottam rá, ugyanis tényleg nagyon jó felkészítésben volt részünk, és amikor kiálltam a közönség elé, akkor is azt éreztem, hogy én mindent megtettem, amire felkészítettem magamat is, és ami a célom volt ezzel. Nekem mindig az a fontos a versenyhelyzetekben, hogy én ott hogyan élem ezt meg, és jól érezzem magam. Úgyhogy ez biztos, hogy az érmek kiosztása előtt is én már elégedett voltam az eredménnyel.
5: Ez egy nagyon jó hozzáállás. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, ezt megosztottad, és további hasonló sikereket kívánunk.
6: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

A Roxy Music felvétele után lapszemlézünk, mert hogy megérkezett ebben a nagy melegben, kicsit késve, de itt van még ropog a hétvégi magyar szó. Bele is lapozunk, lezárult Szép Vajdaság fotópályázata a lapnak, annak is a 23. köre, a legszebb tablókép címét viselőket is megtaláljuk benne. Magyar tannyelvű oktatás 34 középiskolában szintén már a címlapon. Popkultúra a Magyar Zeneházában, beszélgetés Záhonyi Lászlóval, az intézmény popkulturális klubkönyvtárának csoportvezetőjével. Ősszel ismét drágulhat az áram, az új intézkedések különösen a nagyobb fogyasztású háztartások villanyszámláira lehetnek hatással. Vizsgálódnak a hangágyú ügyben, az ügyészség szerint megrendezték a tavalyi nagy tüntetés alatti incidenst. Erről is olvashatunk, természetesen a lapban részletesen. És jogász képzés részben magyar nyelven, a jövő jogász hallgatói magyarul is felvételizhetnek Szabadkán. A hétvégébe is belelapozunk. Egyedül ketten a modern szalma özvegyek történetei a megélhetés és a távolság árnyékában. Élményekben gazdag nyár. A folyamatosan bővülő kínálatnak köszönhetően Magyar Kanizsa idén is a térség egyik legvonzóbb úti célja lehet. És otthonra leltem a nyugat-bácskai szórványban, beszélgetést olvashatunk Szili Zsuzsannával, a Petőfi Program búcsúzó ösztöndíjasával, és természetesen még sok-sok érdekesség található a hétvégi magyar szóban. Szerintem annyi minden van benne, hogy két napra szét is tudják osztani az olvasni valót. Most még nincs az a túlzott meleg, bár már igen, csak magasan áll a hőmérő, higanyszála. Rekreációs séta után mindenféleképp térjenek vissza a rádiókészülék mellé, hiszen hamarosan érkezik Maráci Barabás Mónika a friss hírekkel.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Nem csökken a magyar nyelven induló középiskolai szakok száma Vajdaságban. A következő tanévben is 34 oktatási intézmény több mint 2000 helye várja a középiskolásokat. Hangzott el az MNT tegnapi ülésén, ahol a vajdasági középiskolák első osztályába beiratható tanulók létszámának meghatározása kapcsán is döntés született. Az ülésen szó volt arról is, hogy köztársasági és tartományi szinten is külön pénzeszközöket biztosítanak a kisebbségi nyelvű tájékoztatásra. A Tájékoztatási és Távközlési Minisztérium aktuális pályázatán a magyar nyelvű média 1 millió 800 ezer dinárra jogosult, és ennek kapcsán rendkívül fontos, hogy az MNT is részt vehet a pályázatok véleményezésében. Az ülésen összesen 105 napi rendi pontot vitattak meg, oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntöttek. Olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is Szerbiában. Az eurodízel literenkénti ára 217, a benziné pedig 191 dinár lett, ami azt jelenti, hogy mindkét üzemanyag 3 dinárral csökkent az előző héthez képest. Az új üzemanyagára következő péntekig maradnak érvényben. Ma ismét utcára vonulnak az egyetemisták Újvidéken. A blokádot szervező hallgatók délután 14:30-tól gyülekeznek a Fruskagora utca és a Lázár-Cársugár út találkozásánál lévő turbókörforgalomnál. A tervek szerint 17:30-kor tiltakozó séta indul, majd 18 órától beszédek következnek. A felszólalások középpontjában az állami intézményekkel, különösen a rendőrséggel szembeni bizalmatlanság, a sajtószabadság elfojtása, valamint a választási feltételek állnak majd. A diákok kiemelték, a rendezvényt még sötétedés előtt befejezik, hogy ezzel is megelőzzék az esetleges provokációkat és az ezzel kapcsolatos erőszakvádakat. Szerbiában az ingatlanok négyzetméter árának növekedési üteme már nem kétjegyű, mint az elmúlt években, de átcsökkenés egyelőre nincs a láthatáron. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint az ingatlanpiac 2025-ben tovább növekedett, a forgalom értéke pedig elérte a rekordnak számító 8,1 milliárd eurót. Ráadásul 2024-ben több mint 35 ezer lakás készült el, ami az elmúlt évtized legmagasabb száma, írja a szerbiai RTV. Nebojša Nešovanović ingatlan értékbecslési igazgató szerint a piac meglehetősen stabil, a korábbi évek erős növekedése azonban elmarad. A piac lassulása ellenére a lakásárak nem esnek. Ennek fő oka, hogy az ingatlan továbbra is az első számú befektetési választás Szerbiában.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, és gyenge délkeleti szél fúj. Forró napos idő várható, a legmelegebb órákban akár 34 fokot is mérhetünk majd.
9: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Mi házhoz visszük a híreket.
2: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
5: Reklám következik.
10: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
11: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
12: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
16: Reklámot hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Kautsky Armand magyarországi színművész színpadi és szinkron szerepeiről a legismertebb. Mégis úgy véli, a színház legfontosabb tere a nézőtér, mert a színész a közönségért létezik. A Pannon Televízió Szubjektív című műsorában Szabó Hangya Teréz beszélgetett vele.
2: Mielőtt név szerint is bemutatom mai vendégünket, arra kérem, üdvözölje a nézőket.
3: Kezi csókolom, köszönöm szépen a meghívást.
2: Lám-lám, fölösleges lett volna előre elmondani a nevét, mert hiszen mindenki ismeri, de mindenki ezt a hangot, mert hogy mi is nézzük a sorozatokat, nézzük azokat a szinkronizált filmeket, amelyeknek ön a hangja, és szerintünk ön a színésze is. És hát Kautsky Armandot nagy-nagy szeretettel köszöntjük itt Szabadkán, és nem először van itt, hál' Istennek, remélem szokásává válik, hogy ide jár egy kicsit haza mi hozzánk.
3: Köszönöm szépen.
2: Ugye azt tudjuk, hogy James Bond hangja, Magnum hangja, Dr. House hangja, ezek mind-mind az öné, meg a miénk, amikor nézzük a sorozatokat. És a Jászai Mari díjjal, illetve érdemes művészi díjjal kiemelkedő színésznek, illetve szinkron színésznek ismert el a művészvilág is, illetve a hozzáértők, a szakértők, nem csak mi nézők. Először talán mondjuk el a legalapvetőbbeket. Egerben született színész családban. Nem is kérdezem, befolyásolta a pályaválasztását az, hogy édesanyja, édesapja művész volt?
3: Tulajdonképpen majdnem biztos, hogy igen, de ha nem lett volna az a belső hang, ami bennem megszólalt kamaszkoromban, az a hívás, hiszen én ezt egy abszolút hívatásnak gondolom, a színművészetet. Ha nem szólalt volna meg ez a hang bennem, akkor lehettek volna szüleim bármik is, de megszólalt, és onnantól kezdve én tántoríthatatlan voltam. Próbáltak a szüleim egy kicsit elterelni, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb választás, de miután látták, hogy ez egy belső dolog, ez egy hívás, ennek én valószínű nem fogok ellenállni, így ők sem álltak ellen, hála Istennek, úgyhogy hát ha nem is egyértelműen rög nélküli, kicsit rögös pálya kezdésem volt, hiszen nem elsőre vettek fel a színművészetire, másodszorra vettek fel, de ennek ellenére azt csinálom jelen pillanatban is, amit a legjobban szeretek.
2: Nem teher ez egy kicsit, mert hiszen, ha jól tudom, 8 színész elődje van. Mindenki bizonyára hatott valamennyire, aki a családban van, az könnyen hat a fiatal, ifjú színészre.
3: Tehernek semmiképpen nem mondanám, inkább felelősség, inkább öröm és boldogság, hogy folytathatom ezt a csodálatos hivatást, amit az elődeim is űztek. Sikerrel, kevésbé sikerrel, volt mindenféle a családban, voltak drámák, voltak örömök, ami a színészetet illeti, úgyhogy volt mindenféle példa előttem, de én a saját utamat járom. Bármilyen felmenőkkel is rendelkezem, a saját utamat járom.
2: Ez jó, csak hogy a közönség, amikor tudja, hogy a felmenők között színész van, akkor vannak elvárásaik. Ez talán a legnehezebb leküzdeni, nem?
3: Hát főleg a pályám elején, amikor még a szüleim is éltek, a nagybátyám, nagynénémik is éltek, még pályán voltak, megjelentem ezzel a névvel, akkor hát valaki pozitívan állt hozzám, valaki lehet, hogy egy picit negatívabban, mondjuk ebből nagyon keveset tapasztaltam, de az elvárás az valóban volt. Na nézzük a Kautsky gyereket, na nézzük a Jocó unoka öcsét, na nézzük, hogy mit tud, de ez egy rövid időszak volt. Nagyon gyorsan bekerültem a pályára, nagyon gyorsan elkezdtem forgatni, szinkronizálni. A Madách Színházhoz szerződtem, ami Budapesten az egyik legnagyobb színház volt akkor is, úgyhogy gyorsan sikerült ez a saját lábra állás.
2: Hát a színpadon töltött a Madácsban majdnem
3: több mint 20 évet,
2: aztán egy másik színháznál egy rövidebb időt, és csőstől, ha mondhatom így, jöttek a szinkron szerepek, amelyek, hát hogy is mondjam, mielőtt még ezt megkérdezném, hogy miért nehéz a szinkron színészet, azt kérdezem, hogy miért mondta ezt egyszer egy interjúban, ha jól tudom, egy beszélgetésben, hogy a színház legfontosabb tere a nézőtér, mert a színész a közönségért létezik. Olyan nincs, hogy csak úgy magának játszik?
3: Nem, az elképzelhetetlen. Az elképzelhetetlen.
2: Akkor hogy tetszik begyakorolni a szerepeit?
3: Hát bizony a próbaidőszak egy nagyon nehéz időszak, hiszen üres nézőtér előtt kell megalkotni, létrehozni valamit, mindenféle reakciók pro és kontra reakciók nélkül. Tehát a negatív reakciók ugyanúgy hiányoznak, mint a pozitív, tehát a nevetés vagy a tapsok, ezek hiányoznak. Ezeket az ember oda képzeli a próbán, de amikor aztán eljön az előadás, az az igazi időszaka a színésznek, akkor lubickolunk, mert akkor lehet a közönséggel beszélgetni, hogy úgy mondjam, hatni rá, és hagyni, hogy a közönség is hasson ránk, hiszen mi ugyanolyan pincérek vagyunk, mint az éttermi pincérek, akik felszolgáljuk a különböző érzelmeket, gondolatokat, hangulatokat, mint egy pincér a különböző italokat vagy ételeket, és a legfontosabb tér a nézőtér a színházban, mert az ő boldogságuk, az ő edukációjuk, az ő kikapcsolódásuk vagy bekapcsolódásuk abba a bizonyos történetbe nekem a legfontosabb dolgom. Hogy én nekem az jó vagy nem jó, vagy tetszik vagy nem tetszik, adott esetben egyetértek-e vele vagy nem, az teljesen másodlagos.
2: Viszont akkor itt vannak a filmszerepek, a tévés szerepek és a szinkronizálás. Itt sincs közönség tulajdonképpen, csak a stáb.
3: Igen.
2: Ez is nehéz?
3: Nagyon nehéz, bizony. Mostanában ugye televízióban is vagyok állandó műsorvezető, két műsorban is, élőadásban, ami talán a televíziózás műfajában a legizgalmasabb vagy a legnehezebb műfaj, hiszen nincs lehetőség javítani, vagy átgondolt műsorban is, élőadásban, ami talán a televíziózás műfajában a legizgalmasabb vagy a legnehezebb műfaj, hiszen nincs lehetőség javítani, vagy átgondolni, vagy még egyszer fölvenni, hiszen az már élőbe kiment, és hát tőle

0: Ebbe az a legélvezetesebb része. Színészember számára a legnehezebb a szinkronban, én legalábbis azt tapasztalom, azt a fajta kreativitást, azt a fajta egyéniséget, ami a színházban kell, hogy domináljon, hiszen azért jönnek el a nézők, hogy az én megoldásomat, az én gondolatvilágomat, az én színészi megoldásaimat lássák a színházban, azért nézik meg ötödször is a Rómeó és Júliát, vagy hatodszor, vagy hetedszer, mert nézzük, hogy én hogyan formálok meg egy szerepet, vagy én hogyan leszek Hamlet, vagy hiszen már láttuk már több feldolgozásban. A szinkron az viszont egy kész műfaj. Ott nekem kell alkalmazkodni ahhoz, amit a valamelyik kollega, most szabad így mondani macska körömbe, vagy egy amerikai, a Pierce Brosnan, vagy a Tom Cruise leforgatott, és az dobozban van, ahogy szoktuk mondani, azon már változtatni nem lehet. Még akkor sem, ha én azzal adott esetben nem értek egyet. Teljesen fölösleges leállni, veszekedni, vagy vitatkozni, hogy hát ezt ilyet nem csinálunk, ez egy marhaság. Nem marhaság, mert ő ezt így gondolta, így csinálja, és nekem kell, hiszen én vagyok az utómunka, ugye a szinkron az egy utómunka, én nekem kell alkalmazkodni hozzá. Abban az esetben, ha jó színész a partnerem, és hála Istennek nekem általában nagyon jó színészek jutnak ki, és nagyon kevés volt az, amikor szenvedtem egy rossz színésszel, vagy adott esetben nem is színésszel, egy modellel, vagy valaki, aki össze-vissza játszott. Nagyon ritkán volt ilyen az életemben, nem mondom, hogy nem volt, de ritkán volt. Nagyon, nagyon jó Clint Eastwoodot, vagy Ralph Fiennes-t, vagy Pierce Brosnant, vagy Tom Cruise-t szinkronizálni, mert kiváló színészek. Én úgy érzem, hogy tanulok tőlük. Minden egyes megoldást, amit ők csinálnak, én meg megyek utána hangban, azt én tanulom, megtanulom azt a fajta megoldást.
1: Mi nézzük meg ezeket a jó színészeket, az ön hangjával szeretjük meg tulajdonképpen, de volt-e olyan szinkron szerep, amit azt mondta, hogy na, nem?
0: Nem igazán. Ezeket a szappanoperákat úgy hívjuk, hogy szappanopera, ezeket a napi sorozatokat, ezeket, noha csináltam MacGyver sorozat, nem volt napi sorozat, de nagyon hosszú ideig ment, sok török sorozatot csináltam, de most már, ha lehet, akkor ezeket nem vállalom. Nem azért, mert nem szeretnék sokat dolgozni, mert szeretek szinkronizálni, meg szeretek dolgozni. Azt a napi lekötöttséget, amit ez feltételez, azt nem szívesen vállalom már. Nem nagyon fér bele az életembe, azt, hogy nekem feltétlenül minden nap menni kell, vagy két naponta is, és hajszol a határidő, ezt nem szeretem.
1: Hát igen, mert közben szabadúszó lett, ugye egy rövid időt töltött az új színháznál, azután pedig szabadúszó lett, de hát nem igazán szabadúszó, mert hiszen fölvállalta azt, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem színpadi beszédtanára lett, illetve a Talent Studio szinkronképzésének oktató tanára lett. Ez is fontos, hogy a tapasztalatot átadja, illetve hogy a gyerekeket, fiatalokat megtanítsa arra, amit önben már fölhalmozódott és pozitív.
0: Igen, én abszolút hiszek a fejlődésben, és szeretem is a fejlődést a világunkban, és önmagunkban is, és én úgy gondolom, hogy egy színésznek a különböző szerep nehézségektől van egy fejlődése, azután már megáll, már nem nagyon tud fejlődni, akkor elkezd rendezni az ember, ebben is volt részem, volt szerencsém ezt is megpróbálni, ettől is fejlődni, hogy úgy mondjam, és aztán, ahogy mondja, felgyülemlik annyi tudás az emberben, meg egy olyan fajta készség, hogy szeretném átadni mindazt, ami bennem felhalmozódott, hogy akkor jön a tanítás, amikor már az ember megpróbálja átadni a fiataloknak a tudását.
1: Istentől vétek el titkolni, mert hogy mások tanulni tudnak belőle, és akkor ez egy újabb kihívás volt, de még mindig volt egy kis tartalék, ami elfordított egy egészen más téma felé, ez pedig a könyvírás. Nehéz lehet egy könyvben, mert hogy megírták a kritikák, hogy egy kitárulkozó, egy őszinte, egy nagyon jól olvasható, mindenről szóló könyvet írt Kautsky Armand. Nehéz lehet az én nézetem szerint így kitárulkozni, mert színészként tulajdonképpen annak a figurát, azt a figurát tárja ki a közönség elé, akit játszik. De a könyvben itt nem lehet a figura mögé bújni, csak saját magát adni. Hogyan született meg a gondolata a könyvnek?
0: két nagyon kedves barátom és kollégámmal beszélgettem, hiszen a könyv két részre osztható, egy férfi és egy női beszélgetés lenyomata a könyv, tulajdonképpen egy nagy riportkönyv, egy riport írás, két nagy beszélgetésnek a lenyomata. Az első beszélgetés Stankai Ádámmal a múltról, kicsit a család

0: családom tisztázásáról. Sokan érdeklődnek, hogy kik is voltak ezek a felmenők, hogy is milyen családba csöppentem. Azért ez egy különleges dolog, hogy ennyi színész van egy familiában. De hát csak önmagában, hogy a szüleim, ugye mindkét szülőm színész volt, és egy különleges gyerekkort eredményezett nekem. Pro és kontra, tehát volt abban kellemetlen is, vagy nehéz is. Meg voltak csodálatos élmények, és ezeket szívesen megosztom. Pont azért, mert érdekes, mert különleges talán az olvasó számára. És Bakai Dórával pedig egy női beszélgetést folytattam. Már úgy értem, hogy a kérdések azért olyan női entitásról árulkodnak. Ő pedig a jelenemről, hogy most hogy gondolkozom, miket csinálok, milyen terveim vannak, a családom, a gyerekeim jövője, azok az aggodalmak, amikkel élek, azok a filozófiák, vagy gondolatok, amikkel élem az életemet, ezeket írtuk meg, vagy írták meg. És azt tapasztalom, hogy valóban ezt az őszinteséget nagyon szeretik kiemelni, akik olvasták. Valaki azt mondta, hogy egy végtében elolvasta, nem tudom hány száz oldalt, és nem nagyon tudta. Közel 300 oldalt. Valaki azt mondta, hogy minden évben el fogja olvasni, mert annyira érdekes és tanúságos gondolatokat kapok tőle. Ezek nekem nagyon pozitív visszajelzések, és nagyon boldog vagyok ettől.
1: És ugye a címe az, hogy egy hang, és ami mögötte van, és ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogy egy színész, aki megszokta, hogy a hangjával mutatkozik be, és főleg egy Kautsky Armand hang, nem nehéz némán szólni a közönséghez, mert tulajdonképpen némán szól.
0: Hát igen, én mindig kicsit ugye hangom után futok, és valóban egy kicsit talán túl nagy hangsúlyt kap a hangom. Én inkább
1: hát de amikor olyan
0: gyönyörű. Igen, nagyon kedves, köszönöm szépen, és tényleg ennek én nagyon örülök. De a hang az egy adottság, az egy olyan, mint egy valaki hány centi magas. Lehet dicsérni valakit, hogy milyen szép nagy magas vagy, de hát nem tehetek róla, ekkorára nőttem. A hang is ilyen, az már az én felelősségem, hogy ezt mire használom, hogy mit mondok ezzel, hogy milyen gondolatokat közvetítek, vagy milyen érzelmeket, az már az én felelősségem, és ha valaki ezt dicséri, annak sokkal jobban örülök.
1: És akkor van a könyvvel kapcsolatban még egy kérdésem, és ez természetes, ezt minden írótól megkérdezik, lesz-e folytatás?
0: Hát
1: maradt-e még valami, hát, amit el kellene mondani?
0: Tele vagyok természetesen, annak a formáját kell megtalálni, hiszen a múltról, a jelenről és a jövőről ebben a könyvben beszéltem. Hogy esetleg fölhalmozódik-e bennem még annyi filozófiai, vagy annyi, nem tudom, életbölcsesség, vagy annyi tapasztalás, hogy szívesen beszélnék valamilyen tematikáról, ezt elképzelhető, hogy ezt akkor újra nekiállunk, és akkor kicsit kibontunk bizonyos dolgokat, hiszen ennek elég nagy sikere volt. De nem esnék abba a hibába, hogy ha valami sikeres, akkor feltétlenül folytatni kell, és még egy bört lehúzni róla. Nem ezért. Csak akkor, ha ez belülről jön, belülről fakad, és ennek az igénye bennem megszületik.
1: Azok a történetek, amelyek ebben a könyvben napvilágot láttak, bizonyára nem csak egyszerűen történetek, és nem csak egyszerűen szórakoztatásra szánta, hanem ezzel is tanít. Ezt nem érezte bele, hogy az a fiatal, aki ezt elolvassa, akár egy családmodellt kap, ami után a sajátját fölépítheti, akár egy pálya módosítási vagy egy pályafutási modellt kaphat. Ilyen dolgokra nem gondolt, hogy ezeket egy kicsit részletezni, és a színfalak mögé nézve is elmondani a nehézségeket.
0: Ez történik benne egyébként, a saját életemet, a saját tapasztalásomat, azokat a történeteket, amik az életemben megestek. A legapróbbaktól, hogy hogyan kell, amikor az ember nem talál parkolóhelyet, és ez hogyan kell lereagálni, hiszen nem véletlenül írtam egy mottót a könyv elejére, ami pedig Assisi Szent Ferenc imájának első néhány sora, hogy adj Uram erőt, hogy amit meg tudok változtatni, azt változtasson meg, adj türelmet, hogy amit nem tudok megváltoztatni, azt elfogadjam, és adj bölcsességet, hogy a kettőt meg tudjam különböztetni. Ha önmagában ez segít, nekem mindig segít, akkor nagyon örültem.
1: És még egy kérdésem, kinek szánta a könyvet?
0: Mindenkinek. Aki a kezébe veszi és megtisztel azzal, hogy akár a képeket végig lapozgatja és végignézi, akár néha beleolvas, vagy akár az elejétől a végig elolvassa, és valamit jelent számára, akkor az, annak én nagyon megtisztelőnek tartom, és nagyon örülök. Úgyhogy tulajdonképpen bárkinek.
1: És van két felnőtt gyermeke, ugye egy kislány, Lúcia és Armand, ugye?
0: Így van.
1: Jól tudom. Ők mennyiben tudnak tanulni illetve rálátni jobban egy kicsit az édesapjuk pályafutására, életére ennek könyvnek az elolvasáskor, mert hogy úgy tudom, hogy egyikük sem nem folytatja.
0: Teljesen más, szakmát. Teljesen civil foglalkozást űznek, egyetemisták még egyelőre, de más irányt vesz az életük.
1: Tehát zárójelben az... ön nem bánja?
0: Nem. Természetesen örültem volna, nem lennék őszinte, ha nem mondanám, hogy örültem volna, de nem azért, mert hogy ez egy tradíció, az teljesen mindegy, hanem az, hogy akkor tudnék segíteni, akkor mindazt át tudnám adni, ami bennem van. Így át kell adjam a zeneakadémiai növendékeimnek, vagy bárkinek, aki megkérdezi. De ők erre nem nyitottak, mert teljesen más területen vannak. Őket más érdekli belőlem, inkább az ember, inkább azok az emberi küzdelmek, azok a problémák, amiket én mindig életkoromnak megfelelően küzdünk mindenki. Én is küzdök az elemekkel, az élettel, a szakmámmal, a korommal és mindennel, és ezt talán tanulják tőlem, vagy ezt lesik el tőlem, hogy ezt a küzdelmet, hiszen ők is át fogják ezt majd élni.
1: Akkor ez egy tankönyv is, azért leszögezhetjük.
0: Hát, kicsit talán igen.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kíváncsian várjuk a könyvet, itt nem igazán tudunk hozzájutni, de majd igyekszünk. És nagyon köszönöm Kautsky Armand, Jászai Mari díjas és érdemes művész díjas vendégünknek, főleg szinkron színésznek, ahogyan mi leginkább ismerjük, és most már nyugodtan hozzátehetjük akkor, amikor felsoroljuk a díjait, illetve a foglalkozását, hogy és az írónak, hogy
0: nagyon
1: a vendégünk
0: kedves,
1: volt, és várjuk a következő kötetet.
0: Köszönöm szépen.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Ezt az ökör-az-ökörrel
1: Pesgő eperrel Vagy kóbáz egy sörrel A végén úgyis mindig Ugyanúgy csinálja az ember
0: Mint az ökör-az-ökörrel

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: 107,1.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Állampolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Ma ismét utcára vonulnak az egyetemisták Újvidéken. A blokkádot szervező hallgatók délután 14:30-tól gyülekeznek a Fruskagora utca és a Lázár Cár sugárút találkozásánál lévő turbókörforgalomnál. A tervek szerint 17:30-kor tiltakozó séta indul, majd 18 órától beszédek következnek. A felszólalások középpontjában az állami intézményekkel, különösen a rendőrséggel szembeni bizalmatlanság, a sajtószabadság elfojtása, valamint a választási feltételek állnak majd. A diákok kiemelték, a rendezvényt még sötétedés előtt befejezik, hogy ezzel is megelőzzék az esetleges provokációkat és az ezzel kapcsolatos erőszakvádakat. Szerbiában az ingatlanok négyzetméter árának növekedési üteme már nem kétjegyű, mint az elmúlt években, de árcsökkenés egyelőre nincs a láthatáron. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint az ingatlan piac 2025-ben tovább növekedett, a forgalom értéke pedig elérte a rekordnak számító 8,1 milliárd eurót. Ráadásul 2024-ben több mint 35 ezer lakás készült el, ami az elmúlt évtized legnagyobb száma, írja a szerbiai RTV. Nebojša Nešovanović ingatlan értékbecslési igazgató szerint a piac meglehetősen stabil. A korábbi évek erős növekedése azonban elmarad. A piac lassulása ellenére a lakásárak nem esnek az országban. Ennek fő oka, hogy az ingatlan továbbra is az első számú befektetési választás Szerbiában. Legalább egy ember életét vesztette és többen megsérültek Dél-Kelet-Angliában, Bedford közelében, ahol összeütközött két vonat, közölte a brit közlekedési rendőrség. A vasúti hálózatért felelős hatóság közleményében az áll, hogy a helyszínen rendkívüli állapotot hirdettek ki. A vasútrendőrség, valamint a helyi tűzoltómentői sürgősségi egységek a hajnali órákban is nagy erőkkel dolgoztak a baleset helyszínén. A sérültek ellátásában 30 mentőautó és 5 mentőhelikopter vett részt. Papíron ugyan tűzszünet van Izrael és a Hezbollah között, de a harcok és légicsapások folytatódnak, ezért egyelőre kérdéses, hogy az egyesség valóban véget vet-e a harcoknak. A megállapodás célja egyébként az volt, hogy megakadályozza a konfliktus további eszkalációját és támogassa az Amerikai Egyesült Államok által közvetített, Iránnal kapcsolatos szélesebb körű fegyvernyugvást. Közben Dél-Libanonban heves izraeli légicsapásokban legalább 47 ember vesztette életét. Annak ellenére, hogy az izraeli hadsereg megerősítette a tűzszünet tényét, közölte azt is, hogy továbbra is fellép az azonnali fenyegetésekkel szemben. A Hezbollah hivatalosan még nem erősítette meg a megállapodást, de vezetője kijelentette, hogy Izraelnek nem sikerült megsemmisítenie a szervezetet.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén már 32 fokot mérnek, és gyenge délkeleti szél fúj, forró, napos idő várható. A legmelegebb órákban akár 34 fokot is mérhetünk majd.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
6: Friss hírek minden órában.
7: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
8: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
9: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
10: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik utolsó órájába léptünk, és hamarosan a Szabadkai Városi Múzeumban látogatunk. De nem csak a Szabadkaiba, hanem szó lesz a Szegedi Móra Ferenc Múzeum ma esti programjáról is. Tartsanak velünk!
3: Dús hajába tép a szél, kék szemét

0: A Szabadkai Városi Múzeum régészeti osztályának régésze, fő múzeológusa Neda Dimovszky tanulmányozta azt a középkori gyűrűt, amely a Hingalelőhelyről került az intézménybe. A hajdujáráshoz tartozó Nosza településen, nem messze a Ludasító keleti partjától található hingahalom, amelynek feltárása során 1949-ben találtak egy kör alakú, gótikus és vonalkerettel díszített gyűrűfejet is, melynek a hátoldalán máig megőrződtek a karika forrasztott végei. A gyűrűfejen két nyílást is kialakítottak, mivel másodlagos funkciót is betöltött. Erre utal az is, hogy a leletet az elhunyt fején találták meg, egy párta részét képezte, amely további három kör alakú fémlemezből állt. Ezek közül kettőt pseudogranulációs díszítés ékesített, míg a harmadikon, amely nem maradt fenn, a publikált adatok szerint lilium ábrázolás volt látható. A sír gazdag mellékletei közül kiemelkedik egy csillag alakú csat, valamint egy gyűrű is, amelyet az elhunyt kezén találtak. A másodlagos funkcióban használt példány gyűrűfej átmérője 1,77 centi, tömege pedig 1,06 gram. A különleges leletről Kubicskovics Ákost, a Szabadkai Városi Múzeum történészét kérdezte Szabó Hangya Teréz.
1: Megszokta már az, aki rendszeresen hallgatja a rádiót, illetve rendszeresen jár a múzeumban, a Szabadkai Városi Múzeumban, az tudja, hogy minden hónapban kiválasztanak egy tárgyat, amelynek a történetével kicsit részletesebben foglalkoznak annak érdekében, hogy a múzeum funduszát is megismerje a nagy közönség. Ebben a hónapban mire esett a választás?
2: A júniusi hónap műtárgya vagy tárgya a régészeti osztályunkról került ki. Neda Dimovszky régész kolléganő szövege egy középkori gyűrűről, amit a Nosza melletti Hinga lelőhelyen szedtek fel. És ez a Hinga lelőhelyről annyit, hogy ez egy igen ismert régészeti lelőhely a környéken. Az ásatásokat 1948 és 1949 között végeztik itt a Hingán, amikor is 138 sírt tártak fel. És itt az ásatással kapcsolatban meg kell említeni, hogy ki volt az ásatás vezetője, Schulman Imre volt. Ez nekünk itt a múzeumban külön fontos, mivel ő volt a múzeumunk újra alapításától számítva az első igazgatónk, tehát a Szabadkai Városi Múzeumot ezen a néven 1948-ban alapították újra, úgyhogy épp abban az évben kezdték ezt az ásatást Schulman Imre vezetésével. Ugye, aki különben nem régész volt, de ez érdekelte a legjobban, úgyhogy több ásatást is vezetett itt a környéken. Most ami a bemutatott gyűrűt érinti, ez különben a kolléganőnek a kutatása, tehát ezt mutatta be a szövegben. Ez egy sírból származik, amelyet sikerült datálni egy ezüst dénár segítséggel, ami sír mellékletként volt. Hát végül is a halott szájába volt téve. És ez az ezüst dénár, ez első Nagy Lajos magyar király idejéből származik. Na most, hogy ezt közelebb hozzuk a hallgatókhoz, 1342 és 1382 közötti időszakból származik ez a pénzérme. Tehát valószínűleg a sír is ebből az időszakból van. Ami a gyűrűt illeti, a kolléganő észrevette, hogy ugye a karikának forrasztás helyei vannak csak meg, és ez alapján állapította meg, hogy ez gyűrű volt. Mivel az az érdekessége, hogy itt ebben a sírban már másodlagos funkcióba szerepel. Tehát eredetileg gyűrű volt, de itt a sírban már ugye a karika nincs meg, meg már van két lyukasztás is rajta, meg a halott fejére volt helyezve, tehát ebből kiderült, hogy itt már fejdíszve és a párta részeként szerepelt. Annyit még erről a gyűrűről el kell mondani, hogy van egy M majuszkula rajta, mint díszítés. Ugye a majuszkula az latinul nagybetűt jelent, És ezen a gyűrűn kívül van még egy gyűrű, vagyis volt a sírban még egy gyűrű, azon pedig egy I betű volt, ugyanilyen majuszkulás díszítéssel. Tehát ezek olyan dolgok, amik nem ritkaságuk, tehát Vajdaság területén máshol is találtak ilyen majuszkulával díszített gyűrűket, de itt ennél a leletnél az az érdekes, hogy itt a kolléganő be tudta mutatni a tárgynak az életútját. Tehát, hogy úgy kezdte, mint gyűrű, hanem fejdísz lett belőle, és hát fejdíszként került bele ugye ebben a sírba.
1: Azt meg tudták állapítani, hogy milyen anyagból készült?
2: Ezüst, tehát egy ilyen jellemző erre sírra, hogy az ezüst dénár mellett mind a két gyűrű ezüst.
1: Az, hogy gótikus stílusra ítélte meg a kolléganő, hogy ilyen stílusban készült, ez akkori divatos stílus volt?
2: Igen, ez a gótikus stílus, ez már ott a 12-13. Századtól megjelenik, tehát ez meg 14. század, úgyhogy ez, igen, mondhatjuk, hogy divatos volt.
1: Vajon van-e még a funduszában a múzeumnak valami hasonló lelet? Mert hogy egyhogy nagyon közel van hozzánk, ahol megtalálták, tehát nyilván itt élő népek voltak azok, akik ilyen ékszereket viseltek, és lesz-e még alkalom arra, hogy bemutassanak még hasonló leleteket?
2: Igen, hát most én így elárulok egy ilyen kulisszátitkot, egy kolléganő dolgozik nagyon egy kataloguson a gyűrűinknek a katalógus, ami hát nem sokára talán kész lesz, és akkor nyomtatott formán is elérhető lesz, úgyhogy ebben majd lesz nagyon sok ilyen hasonló lelet a környékről.

0: Ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
7: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

A folytatásban a Szegedi Múzeum programjára invitálom a hallgatókat, ugyanis új időszaki kiállítás nyílik a Móra Ferenc Múzeumban a mai napon. Drága barátom Picasso, a Magyarok és a Festőlegenda című tárlat kiemelt célja, hogy megismertesse a nagy közönséggel azokat a magyar alkotókat, akik valamilyen módon hatottak vagy kapcsolatban álltak a legendás művésszel. A tárlat első egysége Picasso életének több fontos elemét ismerteti. Megismerhetjük nagy szerelmeit, feleségeit, múzsáit, sőt, szeretőit is, akik nagyban hatottak munkásságára. Egy mérethű reprodukción megjelenik a legendás Gernika című festménye, Robert Capa fotóin keresztül láthatjuk izgalmas egyéniségét, különböző grafikák, lenyomatok és kerámiák segítségével kerül majd a közönség közelbe Picasso művészetéhez. A kiállítás újdonsága egy olyan immerzív egység, amelyhez hasonló még soha nem szerepelt a Móra Múzeum kínálatában. A teljes termet betöltő animált zenés vetítés Picasso életének, művészetének fontosabb elemeit, gondolatait szemlélteti, miközben további műveivel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A kiállítás június 20-ától 2027. január 10-ig látogatható a Szegedi Móra Ferenc Múzeumba, ahol egyébként a mai este folyamán egy divat bemutatóra is sor kerül, mégpedig a múzeum előtt, és fényfestéssel színesítik ezt a programot. Tehát azok, akik határon túlra utaztak, hogy kikapcsolódjanak, pihenjenek, akkor esetleg ellátogathatnak a Szegedi Móra Ferenc Múzeumba is.

0: ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Tisztelt hallgatóink, lassan a Mozaik végéhez érkezünk, és nekem már nem is maradt más hátra, mint hogy megköszönjem eddigi figyelmüket, és további jó vételt, kellemes rádiózást kívánjak. Hamarosan híradót hallhatnak, de a mai délutánon lesz Muzsikál a mozi és Slágergyár is. Vigyázzanak magukra, a nagy melegben, ha csak tehetik, akkor hűsöljenek, vagy a négy fal között, vagy legalább víz mellett, vízpart mellett. Vigyázzanak az UV-sugárzásra, a folyadék utánpótlásra, fogyasszanak sok-sok gyümölcsöt, ha úton vannak, vezessenek óvatosan és körültekintően, baleset és büntetésmentes közlekedést. És egészséges, nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek. Reggel 8-tól egészen idáig a mikrofonnál volt Búzás Zsuzsanna. Oh, yeah.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a híradó főbb témái. Nem csökken a magyar nyelven induló középiskolai szakok száma Vajdaságban. Népszerűsítették a szabadkai jogi kart. Elballagtak a szabadkai MTTK végzős hallgatói. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás. Hiába a megállapodás, legkedvesebb 47 halottja van a dél-libanoni légicsapásoknak, és az USA sikerével indult a labdarúgó világbajnokság péntek esti programja. Mondom a részleteket. A Magyar Nemzeti Tanács 25. rendesülésén egyhangulag elfogadták a torontálvásárhelyi Móse Piáde általános iskola és a székelykevei Zsárkozrenyenin általános iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitását. A tegnapi ülésen 105 napi rendi pontot vitattak meg oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntöttek. Lajko Anett összefoglalója.
2: Nem csökken a magyar nyelven induló középiskolai szakok száma Vajdaságban, a következő tanévben is 34 oktatási intézmény több mint 2000 helye várja a középiskolásokat, hangzott el az MNT ülésén, ahol a vajdasági középiskolák első osztályába beiratható tanulók létszámának meghatározása kapcsán is döntés született. Hugyik Richárd, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke.
3: A 2026-27-es tanévben lehetőség lesz magyar nyelvű középiskolai tagozat első osztályába iratkozni 34 középiskolába, illetve 3 speciális iskolába. A rendelkezésre álló férőhelyek száma 1996 férőhely a középiskolákban, és további 84 férőhely speciális középiskolákban. 35 4 éves szak és 18 3 éves szak közül lehet választani, speciális iskolákba pedig 11 3 éves szak és 2 éves szak közül lehet választani.
2: Mind köztársasági, mind tartományi szinten külön pénzeszközöket biztosítanak a kisebbségi nyelvű tájékoztatásra. A Tájékoztatási és Távközlési Minisztérium aktuális pályázatán a magyar nyelvű média 1 millió 800 ezer dinára jogosult. Az ülésen elhangzott, hogy rendkívül fontos, hogy az MNT is részt vehet a pályázatok véleményezésében. Kabók Erika, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának tájékoztatással megbízott tagja.
4: A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága 8 pályázónak javasolt támogatást, mégpedig pályázóként 300 ezer dinárt. A tartományi pályázatok esetében a gazdasági tevékenységet folytató szervezetek részére 7 millió dinárt különítettek el, a civil szervezetek részére pedig 6 millió dinárt.
2: Az MNT 25. rendesülésén 105 napi rendi pontot vitattak meg oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntöttek.
1: Ma ismét utcára vonulnak az egyetemisták Újvidéken. A blokádot szervező hallgatók délután 14:30-tól gyülekeznek a Fruskagóra utca és a Lázár-Cársugár út találkozásánál lévő turbókörforgalomnál. A tervek szerint 17:30-kor tiltakozó séta indul, majd 18 órától beszédek következnek. A felszólalások középpontjában az állami intézményekkel, különösen a rendőrséggel szembeni bizalmatlanság, a sajtószabadság elfojtása, valamint mint a választási feltételek állnak majd. A diákok kiemelték, a rendezvényt még sötétedés előtt befejezik, hogy ezzel is megelőzzék az esetleges provokációkat és az ezzel kapcsolatos erőszakvádakat. A szabadkai gazdasági és igazságügyi jogi karra látogattak el az önkormányzat, a tartományi felsőoktatási titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői. Az intézmény bemutató célja a helyi felsőoktatási intézmények népszerűsítése és a továbbtanulási lehetőségek ismertetése volt. Csernai Pannő szállítása.
5: A jogi kar hallgatói már az első éven számos jogterülettel megismerkednek. Az előadások és gyakorlatok pedig interaktív formában zajlanak. Bugár Vivien, Palics.
6: A jog ugye nagyon széles, és mi egyre több úgymond ágába nyúlunk bele, és elemezzük őket, illetve foglalkozunk ezekkel a tantárgyakkal. Legyen ez büntetőjog, családjog, öröklési jog lényegtelen, tehát mindenféle tantárgyunk volt még eddig, és még lesz is, úgyhogy ez még csak a kezdet. Viszont én, amit nagyon szeretek mondjuk az itteni egyetemben, hogy interaktívak az előadások, tehát a gyakorlatok, a gyakorlatokon van lehetőségünk az asszisztensekkel interaktív feladatokat úgymond elvégezni, tehát ez lehet ilyen kis előadás, tartás, debattak, tehát ezek a vitákat is volt már többször is, mikor folytattunk, és ezek nagyon érdekesek is voltak.
5: A hallgatók különböző intézményekkel és ügyvédi irodákkal kialakított együttműködéseknek köszönhetően szakmai gyakorlatokon is részt vehetnek. Az intézményben az oktatás szerb és magyar nyelven zajlik. Butás Béla, a Szabadkai Gazdasági és Igazságügyi Jogi Kar tanársegédje.
0: Nagyon fontos, hogy a magyar hallgatók ugye, tehát ismerik a szerb nyelvet és a szerb szakterminológiát, illetve azt is magyarul, hogy tudják, és erre van külön képzés, és ugye a terminus technicus, ahogy mondjuk mi jogászok, tehát hogy azt is elsajátítják, és erre is külön képzés van itt az egyetemen.
5: A hallgatók igénybe vehetik a Magyar Nemzeti Tanács Jogász Ösztöndíj programját is. A pályázatok benyújtására július 3-áig van lehetőség. Dr. Bagi Ferenc, tartományi felsőoktatási segédtitkár.
7: Annak vagyunk tanúi, és a titkárság is ezt támogatja, hogy az utóbbi időben gyakorlatilag felfejlődtek a privát egyetemek is, és egyenértékű, sőt egyes esetekben minőségesebb oktatást is végeznek, mint az állami egyetemek. Ez egy folyamat, meglátjuk, hogy milyen lesz ennek a folytatása, de tény az, hogy ez a kar is egyenértékű kar, szóval pályázhat úgy nemzetközi, mint hazai projektumokra is, és ez vonatkozik valahol az egyetemistákra is, akik az MNT ösztöndíjon kívül a tudományos élet, illetve a csereprogramok más szakterületein is részt vehetnek.
5: Góli Csilla, Szabadka város alpolgármestere elmondta, ez már a harmadik olyan egyetemlátogatás, amelynek célja a város felsőoktatási intézményeinek népszerűsítése és a továbbtanulás előtt álló fiatalok tájékoztatása.
8: Vannak olyan intézményeink, melyek olyan képzést kínálnak a hallgatók számára, amellyel a mai munkaerőpiacon meg tudják állni a helyüket, talán karriert is tudnak találni Szabadkán, talán le is telepednének Szabadkán, úgyhogy ez az elsődleges célunk azzal, hogy egy az, hogy felvettük a kapcsolatot a felsőoktatási intézménnyel, szorosabbra vettük a kapcsolatot a felsőoktatási intézményekkel, illetve hogy beszélünk a felsőoktatási intézményekről.
5: A gazdasági és igazságügyi jogi karon a felvételi vizsga első időpontja június 22-én lesz. Az érdeklődők a felvételivel kapcsolatban az intézmény honlapján tájékozódhatnak, a Vajdasági Jogász Ösztöndíj programról pedig a Magyar Nemzeti Tanács weboldalán.
1: Egyetemi alapképzésük végéhez érve három szakhallgatói ballagtak el a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar falai közül. Az ünnepségen a hallgatók elbúcsúztak szaktársaiktól, tanáraiktól és az egyetem vezetőségétől. Halász Zoltán riportja.
9: Szebbnél szebb, elegáns ruhákban izgatottan vonultak fel a végzősök a Szabadkai Intézmény évzáró ünnepségén. Ez már hagyomány az MTTK-n, ugyanis minden évben méltó módon búcsúznak hallgatóiktól. Az okleveles kommunikátor, a tanító és az óvodapedagógus szakok diákjai vettek részt az ünnepségen. Krizsán Szabrina kommunikátor szakon fejezte be tanulmányait alapképzésen. A terve, hogy tovább tanuljon a karmester képzésén.
10: Nekem ez a 4 év nagyon sok mindent adott, és abban bízok, hogy majd a jövőben is ilyen élményekkel tudok gazdagodni. A tervekről még nem nagyon lehet nyilatkozni, biztos, hogy tanulok tovább, még egy évet a mesterképzésen. Aztán reménykedem benne, hogy sikerül a szakmámban elhelyezkednem.
9: Kolter László számára sokat jelentett, hogy tanárai segítőkészen motiválták tanulmányai során.
11: Családi és a légkör, nagyon sokat tanultam. A tanárok, az oktatók nagyon sokat motiváltak, hogy küzdjek, hogy harcoljak. Olyan értelemben, hogy ugye sok vizsga van, sok beadandó is ezeket elvégezni. Hát az a tervem alapvetően, hogy most ugye minden a vizsga, ami maradt, azt lerakjam, illetve a diplomamunkát elvégezzem, és az a tervem, hogy elhelyezkedjek a médiában, de ugye a jövő az mindig kérdéses, és bízom benne, hogy azért jó úton fogok majd haladni.
9: A karon nyíló szakok számos lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak, hogy elhelyezkedhessenek Vajdaságban, mondta a kar dékánja, Pintér Krekics Valéria.
12: Az alapképzés után mind a három szaknak lehetősége, három szakon lehetőség van tovább tanulni mesterképzésen, tehát az a plusz 1 év mind a három szakon, És hát a munkalehetőség a tanítók részére, hát főleg a mesterképzés után adódik alkalom, de vannak, akik már az alapképzés után és esetleg helyettesítésre be tudnak dolgozni az iskolákba, de ugyanúgy az óvóképzősöknek, illetve a kommunikátori szakosoknak már jó néhányan már munkában is állnak még a tanulmányaik során.
9: Az intézményvezető hozzátette, évről évre nagyobb az érdeklődés a kar iránt. Tavaly 50%-kal sikerült emelniük a beiratkozott hallgatók számát. Az MTTK továbbra is várja a jövendőbeli hallgatóit. Június 24-ig tart az első körös jelentkezés a kar szakjaira.
1: Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter az Európai Tanács kétnapos Brüsszel ülését követő sajtótájékoztatóján. A magyar kormányfő ezen kívül egyebek között beszélt arról, hogy mindenki érdeke a V4 tagállamok együttműködése. Magyar Péter az illegális migráció megállítását is szorgalmazta. A magyar kormányfő hangsúlyozta, egyre több tagállam véleménye változott ez ügyben.
13: Egészen egyértelmű a változás, a hangulatváltozás Brüsszelben. Én elmondtam nekik, hogy reméljük, hogy nem lesz túl késő, és hogy Magyarország ugyanott van 2015 óta. Nagyon örülünk neki, hogy csatlakoznak ehhez az illegális migráció elleni küzdelemhez. Nyilván 19 tagállamnak mélyebb a hangja, és nagyobb az érdekérvényesítő képessége, mint mondjuk egynek vagy négynek. Jobb lett volna ezt előbb megtenni, és jobb lett volna nem meghívó leveleket küldözgetni.
1: Papíron ugyan tűzszünet van Izrael és a Hezbollah között, de a harcok és légicsapások folytatódnak, ezért egyelőre kérdéses, hogy az egyesség valóban véget vet-e a harcoknak. A megállapodás célja egyébként az volt, hogy megakadályozza a konfliktus további eszkalációját, és támogassa az Amerikai Egyesült Államok által közvetített Iránnal kapcsolatos szélesebb körű fegyvernyugvást. Agárdi Gábor összefoglalója.
14: Dél-Libanonban a heves izraeli légicsapásokban legalább 47 ember vesztette életét. Annak ellenére, hogy az izraeli hadsereg megerősítette a tűzszünet tényét, közölte azt is, hogy továbbra is fellép az azonnali fenyegetésekkel szemben. A Hezbollah hivatalosan még nem erősítette meg a megállapodást, de vezetője Naim Qassim kijelentette, hogy Izraelnek nem sikerült megsemmisítenie a szervezetet. A konfliktus politikai feszültségeket is okoz. Donald Trump amerikai elnök ugyanis korábban bírálta Benjamin Netanyahu politikáját, míg Irán azzal vádolja Washingtont, hogy nem tudja megfékezni Izraelt. Az iráni külügyminiszter szerint a tűzszünet megsértéséért az Amerikai Egyesült Államokat is felelősség terheli. A libanoni lakosság jelentős része szkeptikus. Sokan attól tartanak, hogy a felek hosszú távon nem fogják betartani a megállapodást. Az USA jövő héten újabb tárgyalásokat tervez Washingtonban, Izrael és Libanon között egy tartós béke érdekében. A héten egyébként előzetes béke megállapodást írt alá az Amerikai Egyesült Államok és Irán elnöke, amelynek célja a két ország közötti háború lezárása. A konfliktus egyik legfontosabb kérdése az iráni nukleáris program sorsa továbbra is nyitott maradt. Ennek rendezésére már kevesebb, mint 2 hónap áll a felek rendelkezésére. Szükség esetén meghosszabbítható a tárgyalási időszak. A keretegyezmény értelmében újra megnyílik a stratégiai jelentőségű Hormuci szoros, emellett egy 300 milliárd dolláros újjáépítési program indul Irán számára. A dokumentum szerint Washington megszünteti az Iránnal szemben bevezetett valamennyi szankciót is. A háború egyébként február 28-án kezdődött, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael katonai műveletet indított Irán ellen. Donald Trump amerikai elnök a franciaországi G7 csúcs találkozón elmondta, hogy sikerült elkerülni egy súlyos gazdasági válságot a térségben. A politikus szerint az egyesség gazdasági fellendülést hoz, és már látható, hogy a világpiac is kezdett fellélegezni. Ugyanakkor figyelmeztetett, amennyiben a felek nem tudnak végleges megállapodásra jutni. Az Egyesült Államok ismét katonai erőt alkalmazhat Irán ellen. Ha nem valósítottuk volna meg ezt a megállapodást, akkor még 3 hétig, 2 hétig, 4 hétig, vagy 2 évig bombázhattuk volna őket. Sosem nyílt volna meg a Hormuci szoros, soha nem lett volna siker. A tőzsde ahelyett, hogy olyan szintre emelkedett volna, amelyet még sosem tapasztalt senki, olyan szintre csökkent volna, amelyet még senki sem látott, legfeljebb 1929-ben, vagy tudom is én. Illetve a kemény legények nincsenek tisztában azzal, hogy Ez nem egy három hónap alatt létrejött megállapodás, ez a megállapodás évekig készült. J.D. Vance amerikai alelnök egyébként a napokban Svájcban tárgyalt volna egy Amerika és Irán közötti végleges béke megállapodásról, ám útját lemondta, mivel bizonyos kérdésekben nem közeledtek az álláspontok. A Washington és Teherán közötti megállapodás elsősorban arra irányul, hogy Irán többé ne tudjon előállítani, birtokolni, de még megvásárolni sem atomfegyvereket.
1: Sport. A házigazda Amerika Egyesült Államok sikerével indult a labdarúgó világbajnokság péntek esti programja. Az amerikai válogatott 2-0-ra legyőzte Ausztráliát, ezzel biztosította helyét a kieséses szakaszban. Éjfélkor Marokkó és Skócia csapott össze, a találkozót az észak-afrikaiak nyerték 1-0-ra. Hajnalban Brazília magabiztos 3-0 győzelmet aratott Haiti felett. Ezzel a győzelemmel komoly lépést tett a továbbjutás felé. Ma reggel pedig Törökország és Paraguay mérkőzött meg, a meccset a paraguayiak nyerték 1-0-ra. A vereséggel Törökország búcsúzott a tornától, Paraguay pedig életben tartotta továbbjutási reményeit. A pontos idő 12 óra 16 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Kártevő revű, avagy az expresszionista csótányok a 21. század hajnalán Szabadkán. Kreatív alkotás, hagyományőrzés és digitális detoxikáció a Tiszaparton. Jönnek a részletek. A Kártevő revű, avagy az expresszionista csótányok a 21. század hajnalán című kortárs balettelemeket is tartalmazó revűt láthatta péntek este a szabadkai közönség a Szekeres László Alapítvány pince helyiségében. A darabot Dienes Hajdusára és Bagi Natália rendezte, Horváth Blanka pedig koreográfusként vette ki részét a munkából. A monodrámát Bagi Natália mutatta be a nézőknek.
15: Találtam egy monológot még egyetem előtt, amivel felvételiztem az Újvidéki Színművészeti Egyetemre, ami arról szólt, hogy van egy pék, aki elmegy a színházba, az igazgatóhoz, és megkérdezi tőle, hogy miért csinálnak olyan darabokat, amit a normális ember, az egyszerű ember nem ért meg, hanem csak azok, akik nagyon intelligensek, vagy ismerik a belső működését a színháznak, és hogy ez neki nem tetszik, és hogy annyi dolog van, amiről lehetne csinálni előadást. És ebből indult az, hogy ebből szeretnék egy monodrámát. És Maróti Anna Zorka írta meg nekem ezt a szöveget.
1: Kreatív alkotás, hagyományőrzés és digitális detoxikáció a Tiszaparton. Idén is megszervezték Szentán a nagy népszerűségnek örvendő fafaragó és alkotótábort, amely idén egy izgalmas, ottalvós Tiszalurkó kemping programmal is bővült. A rendezvényen a gyerekek a kézműves mesterségek alapjaival ismerkedhetnek meg, miközben kiszakadnak az online térből. Horváth Kátai Orhidárit tudósít.
16: A táborozók között van a zentai Farkas Katalin is, aki már rutinos alkotónak számít a csapatban. Idén is nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába, hogy újabb fortélyokat tanuljon meg.
17: Ott megkérlek velünk, hogy mióta veszel részt ezen a táboron?
18: Hát másodjára.
17: Mit csináltok itt?
18: Agyagozunk.
17: Konkrétan mit készítettetek agyagból?
18: Hát tányért, meg bögrét.
17: Hogy tetszett neked ez a foglalkozás? Volt-e benne valami nehéz?
18: Nem.
17: És hogy nézett ki a folyamat?
18: Hát, hogy akkor bemutatták, hogy hogy kell megcsinálni, és akkor utánuk csináltuk.
16: Így készülnek a szappantartók és a tálcák az ENTE interkulturális központ udvarán. Az idei alkotó és fafaragó táborban a gyerekek első kézből tapasztalt mesterektől leshetik el a hagyományos népi mesterségek fortíjait. A foglalkozásokon a természetes anyagok dominálnak. Klaus Surányi Boglárka.
19: Most én először vagyok itt ebben a táborban, mint kosárfonó. Tehát most itt kosárfonással ismerkednek meg a gyerekek. Szappantartót készítünk, és aztán hát kinek szappantartó, kinek tálca lesz belőle, ahogy éppen esik. Hogyha nagyobb, akkor tálca lesz. Ez áztatott héjas vesző, amivel most dolgozunk. Ez a sárga vesző, amit lehet találni a kanális partokon is.
16: A cél, hogy a fiatalok hasznosan, közösségben töltsék a nyári szünidőt, miközben közelebb kerülnek a saját kultúrájukhoz és a természethez. Bővis Szilárd, szervező.
20: 2020 óta létezik az alkotó és fafaragó tábor. Valójában Covid idő alatt alakultunk meg, hogy a gyerekeket egy kicsikét kulturálisan fejleszik, amikor ugye minden be van zárva, minden lehetőségük, iskola, stb. Vissza lett fogva, és mi úgy éreztük, hogy igenis a gyerekeket tanítani kell, egy kicsikét nevelni kell őket, és természetbe kint friss levegőn. Megvonjuk őket egy kicsit a digitális smogtól, és hagyományos eszközöket fogjanak a kezükbe, és ezekkel alkossanak, próbáljunk valamit beléjük súlykolni a régmúlt időkből, a hagyományainkból, a kultúránkból.
16: A szervezők idén emelték a tétet. A kétnapos bejárós fafaragó tábor mellett elindították a vadvízi hangulatú, ottalvus tiszalurkó tábort is. A hét folyamán a gyerekek igazi eltei és vízparti kalandokban vettek részt. Csónakáztak a Tiszán, horgászelőadást hallgattak, sárkúpot építettek az erdőben, és a kempingezés alapjaival ismerkedtek. Péntek délutántól a két program összeért. Vasárnap délelőtt a sátorbontással zárják a tartalmazentei hetet.
1: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
21: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén már 33 fok van, és közben gyenge keleti szél fúj. Holnap a megnövekedő gomoly felhőkből helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 19-21 fok várható, délután pedig 33-35 fokig melegszik a levegő.
22: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
23: Hallgasson bennünket!
24: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
23: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
25: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
26: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
27: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
26: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
27: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
26: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
28: Reklámot hallottak.
26: Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
28: Reklámot hallottak.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: következik.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
5: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
6: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Reklámot hallottak.

Régi magyar melódiák. Régi magyar melódiák. A Szabadkai Magyar Rádióban. A régi magyar zenék hullámhosszán. A lemez forog tovább, mert a legendák nálunk szólnak.

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Várj!

0: Reklám következik.
1: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.
4: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Belgrádba érkezik a közgazdaságtan egyik legjelentősebb nemzetközi tudományos rendezvénye, a 21. világgazdasági kongresszus. A Szerb Közgazdász Szövetség elnöke szerint az esemény fő témái között szerepel a globalizáció jövője, vagyis az, hogy a folyamat lezárul-e vagy új formában folytatódik. A kongresszus közel 20 év után tér vissza Európába, és először rendezik meg Dél-Kelet-Európában, ami a szerb szakmai közösség nemzetközi elismertségét is jelzi. Az eseményen világszerte ismert közgazdászok és szakértők vesznek részt június 22-e és 26-a között. Legalább egy ember életét vesztette és többen megsérültek Dél-Kelet-Angliában, Bedford közelében, ahol összeütközött két vonat, közölte a brit közlekedési rendőrség. A vasúti hálózatért felelős hatóság közleményében az áll, hogy a helyszínen rendkívüli állapotot hirdettek meg. A vasútrendőrség, valamint a helyi tűzoltó mentő és sürgősségi egységek a hajnali órákban is nagy erőkkel dolgoztak a baleset helyszínén. A sérültek ellátásában 30 mentőautó és 5 mentőhelikopter vett részt. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el Tar Zoltán az MNMKK Országos Széchenyi Könyvtárban, az MNMKK Iparművészeti Múzeumban, az MNMKK Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben, közölte Facebook oldalán a politikus. A Magyar Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott: a rendszerváltással a magyar kultúrában is új korszak kezdődött. Nekik szándékukban áll a meghallgatás és a párbeszéd, a vizsgálat részeként pedig arra kérik az érintett intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. A dolgozók által feltett kérdések, amelyekre részben vagy egészben nem kaptak válaszokat, nem csak a munkavállalókat, de a magyar embereket is érdeklik, olvasható. Tars Zoltán a vonatkozó kérdéseket pénteken elküldte az érintett főigazgatóknak. Június 20-a világszerte a menekültek világnapja. Az Európai Bizottság adatai szerint több mint 117 millió ember él menekültként, akik háborúk, üldöztetés és erőszak miatt hagyták el otthonukat. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet helyzetükre, valamint tiszteletet és támogatást kérjen számukra. Az Európai Unió szerint különösen fontos a humanitárius segítségnyújtás és a hosszú távú megoldások támogatása, például az oktatás és az integráció erősítése. A Világnap minden évben a szolidaritás és az emberi méltóság üzenetét hangsúlyozza.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén továbbra is 33 fokot mérnek és gyenge keleti szél fúj. A meteorológusok szerint holnap a megnövekvő gomoly felhőkből helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Hajnalban 19-21 fok várható, délután pedig 33-35 fokig melegszik a levegő.
6: Csak a legfrissebbek!
8: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
9: A főhős ellovagol a messzeségbe.
10: A repülő csészehaj leszáll.
9: Valaki fegyvert ránt.
10: Más pedig szerelmesen ölel.
9: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
10: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
9: Muzsikál a mozi.
10: A 107,1 MHz-en.
11: Szerelmes dalokkal készültünk, olyanokkal, amelyek romantikus filmekben hangzottak el. Ismert zeneszámok jönnek, amelyek a szívhez szólnak. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
9: Muzsikál a mozi.
10: A Szabadkai Magyar Rádióban.
11: Egy kultikus, romantikus vígjátékkal kezdünk, a Bridget Jones naplójával. A 2001-es film Helen Fielding 1996-os című regényén alapul, hatalmas kasszasiker lett, világszerte több mint 280 millió dollár bevételt hozott. Renée Zellweger pedig Oscar-díjra is jelölték a legjobb női főszereplő kategóriában. Az eredeti Bridget Jones után még három folytatás készült, a legutóbbi 2025-ben.

Ha már a klasszikusoknál tartunk, nyugodtan nevezhetjük a Micsoda nő című 1990-es romantikus vígjátékot annak. A film igazi tündérmese. Ezt tette Julia Robertset szupersztárrá. Richard Gere oldalán igazán jól mutatott, a kémia pedig annyira működött köztük, hogy évekkel később az Oltári nő című film kedvéért újra összeálltak.

Lionel Richie és Diana Ross párosa énekli az Endless Love című dalt, amely a Végtelen Szerelem című 1981-es romantikus drámában hangzik el.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: Muzsikál a mozi.
2: A 107,1 MHz-en.
3: A 10 dolog, amit utálok benned, egy tini vígjáték, amely szintén egy irodalmi klasszikuson alapul. A film William Shakespeare a Makrancos Hölgy című drámájának modern feldolgozása. Ez a film hozta meg az áttörést a fiatalon elhunyt Heath Ledgernek és Julia Stilesnak. A következő dala híres Serenád jelenetben szerepel.

A Love Story egy klasszikus amerikai romantikus dráma 1970-ből Ryan O'Neill és Ellie McGraw főszereplésével. A film újra divatba hozta a melodrámát Hollywoodban.

A Sztárom a párom eredeti címén a Notting Hill egy 1999-es brit romantikus vígjáték, amelyben a visszafogott könyvesboltos találkozik a világsztárral. A főszerepekben Hugh Grantet és Julia Robertset láthatjuk.

Több filmben is elhangzott, egyebek mellett a Nem kell lesz eléggé című 2009-es produkcióban is az I'm Yours című dal. Ez következik itt, a 107,1 MHz-en.

Julia Roberts szerepel az Álljon meg a Nász menet című 97-es romantikus komédiában. Egy szerelmi háromszög bontakozik ki. Dermot Mulroney és Cameron Diaz is szerepel a filmben. Híres az éttermi jelenet, ahol a szereplők az I Say a Little Prayer című dalt éneklik.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en.
7: Romantikus dalok, romantikus filmekből. Ilyen a Négy esküvő és egy temetés című 1994-es romantikus vígjáték, és a benne szereplő dal a Love is All Around.

A tiszt és úriember, vagy ahogy gyakran emlegetik Magyarországon, a Garnizóna című romantikus dráma 1982-ben készült Richard Gere és Debra Winger főszereplésével. A Joe Cocker és Jennifer Vance által előadott dal Oscar-díjat nyert legjobb eredeti dal kategóriában.

2013-ban újra gondolták a Nagy Gatsby sztoriát, és újra forgatták. Ebben a változatban Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan és Tobey Maguire szerepel. Ebben a drámában hallható Lana Del Rey dala. Lesz egy kis ráadás is, de én megköszönöm a figyelmüket. Ez volt a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukac@sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Adatbekérést már kapott a Prosperitáti Alapítvány a Magyar Külügyminisztériumtól. Konkrét ellenőrzésről vagy helyszíni átvilágításról azonban egyelőre nincs szó. Erről beszélt Nagy Zita ügyvezető és dr. Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke, az alapítvány korábbi ügyvezetője a Magyar Szónak nyilatkozva. Nagy Zita elmondta, hogy a külügyminisztérium belső használatra kérte az információkat, amelyek között szerepelnek a 2025-ös működési költségek, a még meg nem valósult projektek adatai, valamint a nagyobb pályázatok elszámolásai is. Egyelőre semmi nyoma nincs annak, hogy ide bármiféle ellenőrzés érkeznek. Ugyanakkor rendelkezésre bocsátunk minden szükséges dokumentumot a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, fogalmazott az ügyvezető. Juhász Bálint szerint a program szereplőinek érdeke, hogy az átvilágítás minél előbb megtörténjen. Teljesen természetes, hogy egy új kormány szeretné megismerni, hogyan valósultak meg a támogatási programok. Ha vannak kételyek, az átvilágítás el fogja oszlatni azokat. Ez a folyamat a bizalomépítés szolgálja, és minden vajdasági magyar érdeke, hogy a program folytatódhasson, hangsúlyozta. Ősszel ismét emelkedhet az áram ára Szerbiában. A szerb kormány a Nemzetközi Valutalap képviselőjével folytatott tárgyalások során kötelezettséget vállalt a villamosenergia tarifarendszer további módosítására, ami a háztartási áramárak emelkedéséhez vezethet. A tervek szerint az áremelést az inflációhoz igazítanák, és nem zárják ki, hogy a drágulás már a fűtési szezon kezdetén életbe lép. A jelenlegi rendszerben továbbra is megmarad a sávos elszámolás, vagyis az alacsonyabb fogyasztás olcsóbb, a magasabb pedig drágább tarifával jár. Emellett energetikai reformokat is terveznek, például a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését az ágazatban. Szerbiában az ingatlanok négyzetméter árának növekedési üteme már nem kétjegyű, mint az elmúlt években, de átcsökkenés egyelőre nincs a láthatáron. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint az ingatlanpiac 2025-ben tovább növekedett, a forgalom értéke pedig elérte a rekordnak számító 8,1 milliárd eurót. Ráadásul 2024-ben több mint 35 ezer lakás készült el, ami az elmúlt évtized legmagasabb száma, írja a szerbiai RTV. Nebojša Nešovanović, ingatlan értékbecslési igazgató szerint a piac meglehetősen stabil, a korábbi évek erős növekedése azonban elmarad. A piac lassulása ellenére a lakásárak nem esnek az országban. Ennek fő oka, hogy az ingatlan továbbra is az első számú befektetési választás Szerbiában. Súlyog Tamás aláírta a miniszterelnöki ciklusok korlátozásáról szóló alaptörvénymódosítást. Közösségi oldalán a Magyar Köztársasági elnök közölte, az alaptörvény módosítás keretében az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Magyar Péter magyar miniszterelnök egyik kampányígérete volt, hogy az alaptörvényben 2 ciklusban maximalizálják a miniszterelnök mandátumát, és ez a módosítás visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd.
5: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén már 34 fokot mérnek, gyenge keleti szél fúj. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A hőmérséklet csúcsértéke 34 fok körül alakulhat.
0: Társadalmi célú felhívás.
8: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
3: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia.
11: Készül a színpad, jönnek a sztárok.

szép napot kell mindenkinek, illetve szavartok szombaton és szombatonként ezen a hullámhosszon a 107,1-en, illetve a 107,9 MHz és az egész világon követhető műsor következik, ahol van létezik internet kapcsolódási lehetőség. Éljetek ezzel a lehetőséggel, és szóljatok bele a mai műsor a zenei arculatába, hiszen az is megvan adva. 0 66 36 36 33, ez az elérhetőség SMS-ben, illetve Viberen keresztül ingyen van az egész, csak is kizárólag írásban jelentkezzetek, mit szeretnétek meghallgatni a Slágergyár mai adásában, és

munkatársak kellenek, jelentkezzetek, az első zeneszám már is korongóban, nem először pörög elsőként ez a zeneszám, milyen napokon azért ennek olyan előnye van, egy verőfényes nyári napról szól a felvétel, hey, hey, Sunny Day, hölgyeim és uraim, elindult a mai slágergyár.

És azt hiszem, hogy nem minden nap izálni kérés fog most teljesíteni, hiszen ilyen nem minden nap fordul elő egy műsorvezetőnek az életében. Valamelyik nap valaki csöngetett a kapun, kinyitottam egy, hát nem fiatal ember, nagyon rég volt fiatal ember velem együtt az, aki a kapuban állt, és egy lista volt a kezében. Az első kérés, ahol te vagy a Manu, igen, én vagyok a Manu, emlékszel rá? Hát nem igazán, most segítsél. Együtt voltunk katonák, Olaszország, yes, Szlovéniában, Olaszország csak határos volt velünk, Szlovéniában, Vipaván, valahol 70-es évek közepe táján. Hát mondom, nem igazán tud beugrani, hiszen abban a kaszárnyában, az úgynevezett első kaszárnyában, azt hiszem, ha jól emlékszem, valami 6000 újonc volt velem együtt. De hát oké, ha azt mondja, hogy ő a Szabó Zoltán, és együtt voltunk katonák, elfogadom, teljesítenék ennek valami zenekérést. Több is volt nála a kezében, egy listát átadott nekem. Kedves Zoli, bízom benne, hogy hallgatod ezt a műsort, ne haragudj, nem ismertelek meg. 50 év alatt, nem csak én, te is kicsit megváltozhattál, és egy egészen biztos. De amit kértél tőlem, hát valamikor még a lezajnitba engedtem először, máshoz, mert ki tudja, anyadszor, Saridin felvétele, Do you love me, kedvelsz, szeretsz-e te engemet?

A következő zeneszámot a Babi kérésre fogjuk lepörgetni, üdvözli a stúdióban dolgozókat, engem és Tamást, ezen kívül fiának, Krisztiának születésnapjára szeretne kedveskedni egy kedvenc dalával, amit Dobrádi Ákos és Emília közösen adnak elő, Szerelemre hangol a mi is csatlakozunk. Kedves Krisztián, boldog szülinapot!

Kornélia zenekérés jóval a műsorkezdet előtt befutott SMS oldalamra. Üdvözlet mindenkinek, és az Egyetlen szó című felvételt szereti meghallgatni a mai műsorban.

Peter Antal az állandó hallgató közé tartozik. Üdvözlet mindenkinek, majd Bryan Adams felvételt szeretne meghallgatni, és megosztani a slágegyet többi hallgatóival. Have you ever really loved a woman? Szerettél valaha is igazából egy nőt? Valami ilyesmiről szól a következő dal.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ajánló következik.
0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
4: Reklám következik.
5: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a hét napot.
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
0: Reklámot hallottak.
11: Ma is várja zenei kéréseiket. Kis János, Manó.
12: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33-as számon.
13: István és Géza, a kis első jelentkeztek, zenékérésük jóval a műsor kezdete előtt útra kiindult, és befutott ide hozzám, de benne van slágergyár, Manu, tudom, hogy nekem szól, és amit szeretnének meghallgatni, megosztani a többi hallgatókkal, így hangzik, szóljon hangosan az ének.

Egy üdvözlet a napfényes montenegrói tengerpartról, és egy zenei kérés is van az üzenetben, amit Ibolyától kaptam, így hangzik, nyár van, Neoteum Família.

Virág nevű hallgató Horgosról jelentkezett, üdvözlet ez a velőfényes, szép nyári napon mindenkinek, aki slágerját hallgat, és a De szereti című felvétellel szereti szebbé tenni saját és a hallgatóknak a szombat délutánját.

0: Ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Kinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Ezen a délutánon.
6: A Manó a mikrofonnál, most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
7: Nelly Szabadkán jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a régi Pressz ablakánál című felvétellel szereti feldobni a szombat délutánját mindenkinek, aki slágergyárt hallgat.

0: Ez itt a Manó Show, itt minden hallható.
1: Most Kis János Manó pörgeti a retrós lágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert
0: ez itt a Manó Show.
2: Mi is rövődnek ebben az első órában még egy felvételt tudunk meghallgatni. A Supremes együttes felvételére esett a választás, ami arról szól, one day, egy nap, will be together, együtt leszünk.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért. Címgáz.
10: Hírek.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Adatbekérést már kapott a Prosperitáti Alapítvány a Magyar Külügyminisztériumtól, konkrét ellenőrzésről vagy helyszíni átvilágításról azonban egyelőre nincs szó. Erről beszélt Nagy Zita ügyvezető és Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke, az alapítvány korábbi ügyvezetője a Magyar Szónak nyilatkozva. Nagy Zita elmondta, hogy a külügyminisztérium belső használatra kérte az információkat, amelyek között szerepeltek a 2025-ös működési költségek, a még meg nem valósult projektek adatai, valamint a nagyobb pályázatok elszámolásai is. Egyelőre semmilyen nyoma nincs annak, hogy ide bármiféle ellenőrzés érkezne. Ugyanakkor rendelkezésre bocsátunk minden szükséges dokumentumot a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, fogalmazott az ügyvezető. Juhász Bálint szerint a program szereplőinek érdeke, hogy az átvilágítás minél előbb megtörténjen. Teljesen természetes, hogy egy új kormány szeretné megismerni, hogyan valósultak meg a támogatási programok. Ha vannak kételyek, az átvilágítás el fogja oszlatni azokat. Ez a folyamat a bizalomépítés szolgálja, és minden vajdasági magyar érdeke, hogy a program folytatódhasson, hangsúlyozta. Ősszel ismét emelkedhet az áram ára Szerbiában. A szerb kormány a Nemzetközi Valuta Alap képviselőivel folytatott tárgyalások során kötelezettséget vállalt a villamosenergia tarifarendszer további módosítására, ami a háztartási áramárak emelkedéséhez vezethet. A tervek szerint az áremelést az inflációhoz igazítanák, és nem zárják ki, hogy a drágulás már a fűtési szezon kezdetén életbe lép. A jelenlegi rendszerben továbbra is megmarad a sávos elszámolás, vagyis az alacsonyabb fogyasztás olcsóbb, a magasabb pedig drágább tarifával jár. Emellett energetikai reformokat is terveznek, például a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését az ágazatban. Ma ismét utcára vonulnak az egyetemisták Újvidéken. A blokkádot szervező hallgatók délután 2:30-kor gyülekeztek a Fruska-Góra utca és a Lázár-Cássugár út találkozásánál lévő turbókörforgalomnál. A tervek szerint 17:30-kor tiltakozó séta indul, majd 18 órától beszédek következnek. A diákok kiemelték, a rendezvényt még sötétedés előtt befejezik, hogy ezzel is megelőzzék az esetleges provokációkat és az ezzel kapcsolatos erőszakvádakat. Június 20-a a menekültek világnapja. Az Európai Bizottság adatai szerint több mint 117 millió ember él menekültként, akik háborúk, üldöztetés és erőszak miatt hagyták el otthonukat. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet helyzetükre, valamint tiszteletet és támogatást kérjen számukra. Az Európai Unió szerint különösen fontos a humanitárius segítségnyújtás és a hosszú távú megoldások támogatása, például az oktatás és az integráció erősítése. A világnap minden évben a szolidaritás és az emberi méltóság üzenetét hangsúlyozza. Papíron ugyan tűzszünet van Izrael és a Hezbollah között, de a harcok és légicsapások folytatódnak, ezért egyelőre kérdéses, hogy az egyesség valóban véget vet-e harcoknak. A megállapodás célja egyébként az volt, hogy megakadályozza a konfliktus további eszkalációját, és támogassa az Amerikai Egyesült Államok által közvetített Iránnal kapcsolatos szélesebb körű fegyvernyugvást. Közben Dél-Libanonban heves izraeli légicsapásokban legalább 47 ember vesztette életét. Annak ellenére, hogy az izraeli hadsereg megerősítette a tűzszünet tényét, közölte azt is, hogy továbbra is fellép az azonnali fenyegetésekkel szemben. A Hezbollah hivatalosan még nem erősítette meg a megállapodást, de vezetője kijelentette, Izraelnek nem sikerült megsemmisítenie a szervezetet.
7: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén 34 fokot mérnek, gyenge délkeleti szél fúj. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 34 fokig melegszik a levegő.
10: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
12: Ne maradjon le a fontos dolgokról. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
13: Mai műsorodunk másik órába léptünk. Műsorodunknek ezt a részét és zenekérés teljesítésével indítjuk. Matild SMS-ben jelentkezett, szép napot kíván mindenkinek, és egy Zoltán Erika felvételt is szeretne meghallgatni, méghozzá a Rebetta Line-t.

0: És ezt a felvételt a Rausista kedvéért pörgetjük le a mai műsorban, aki ezzel a zeneszám párjának, Irmának szeretne kedveskedni, ez a Véletlen séta.
1: Egyedül egy este

Sokszor összejöttünk, sétálni ott este, szép lassan a beszéd változott szerelemre. Mikor kezet kértem, hogy maradjál velem, és te igent mondtál, én azt el sem hittem. Meséljük emlékét, hogy mennyire szép volt, az nap este sokkal jobban fény lett a hold. Néztük, hogy ragyogtak az égen a csillagok, mondtam, hogy ne féljél, neked én itt vagyok.

A József Horgosó jelentkezett, üdvözlet a kicsapatnak és a hallgatóknak, és azt a felvételt szeretném meghallgatni, amit Albano és Romina Power közösen adnak elő. A dal címe Tu Soltanto Tu, ha jól emlékszem, arról szól a dal, hogy te, csak is te.

Matild Kaszabadkára jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és külön a fiának küldi az üdvözletet, hogy Ausztriában az internetnek hála követi ezt a mai műsort, és azt a dalt szeretné meghallgatni, amit Cserháti Zsuzsa és Korda György közösen adnak elő.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
3: Ábrahám László Szlovákiából Nagyszalancról jelentkezett. Üdvözlet mindenkinek, most már az állandó hallgató közé tartozik. A zenekérés így hangzik, valamit német leheltől. Nos, ez a valami legyen akkor az a dal, melynek a címe Arcomra hull az őszi eső.

Az a felvétel következik, amelyet Jan Zakata és Pinter Tibor Ibolya kérésére közösen adnak elő. A dal címe Szirmok illatán.

Gyógyák Csinkverti felvétele következik egy állandó hallgató kérésére, rám bízta a választást, akkor legyen az a dal, mely arról szól, magyarra fordítva, a nap kapujában.

A következő zeneszámot a Robi kérésére a Hollis nevű együttes fog előadni, aki kellemes délután, sok boldogságot kíván a mai műsoron keresztül Engi Istvánnak és Pályának Erikának, jó munkát a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak, kellemes szombat délutánt. A dal címe így hangzik: Én have you, nem nehéz, he's my brother. Hollisék jönnek.

A hírad előtt még két felvételt tudunk meghallgatni. Az első zenekérés teljesítése lesz, ami SMS oldalunkra futott be Irma aláírással. Üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, a hallgatóknak, ezen kívül szép napot kíván párjának, Istvánnak, barátnőinek, Katicának, Marikának és Ellának. Egy Ambruskiri felvétellel szeretne mindenkinek kedveskedni, ennek a címe Többet ér a boldogságom. Majd egy Lobo felvétellel szeretnék mi kedveskedni a stúdióban dolgozók, a hallgatóknak. Egy Lobodalt választottunk, melynek a címe You're All I Ever Need. Te vagy az, akire mindig is vágytam. Majd híradó, híradó után ismét én.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukac@sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Híradó.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a híradó főbb témái. Forróság és felfrissülés a Palicsi tóparton. A Prosperitáti kapcsán egyelőre nincs szó ellenőrzésről, az átvilágítás a program folytatását szolgálhatja. Ősszel ismét emelkedhet az áram ára Szerbiában. Hiába megállapodás, legkevesebb 47 halottja van a dél-libanoni légicsapásoknak. Az USA sikerével indult a labdarúgó világbajnokság péntek esti programja, és rekordszámmal rajtolt el a 20. Palicsi Nemzetközi Ultramaraton. Következnek a részletek. Tovább fokozódik a nyári kánikula, a legmagasabb nappali hőmérséklet ma helyenként a 35 fokot is elérte. A nagy melegben mindenki a maga módján keresi a felfrissülést, van, aki a tópartot választja, más az árnyékban húzódik meg. Utána jártunk, hogyan hűsölnek az emberek a Palicsi tópartján. Szabó Regina riportja.
10: A Palicsi tó homokos strandján már a délelőtti órákban is sokan hűsöltek. Voltak, akik az árnyékban pihentek vagy olvastak, mások napoztak, a gyerekek pedig a homokozóban játszottak. Néhányan a tóvizében kerestek felfrissülést. Gazmen Bosnyaku, Szabadka.
11: Dobre.
10: Jó a víz. Most jöttem ki a tóból, ahogy láthatták is. Sekély a víz, néhol hűvösebb, de többnyire kellemesen meleg. Lehet benne fürdeni. Minden nap úszol? Többnyire igen. Most, hogy szabadságon vagyok, minden nap kijövök. Amikor pedig dolgozom, akkor minden második nap. És mindig ide jársz? Igen, ide, a homokos strandra. Amint kezdődik az idény, már is itt vagyok. Palicson ezen a hétvégén nem csak a strandolók, hanem a futók is főszerephez jutnak, hiszen most zajlik a 20. nemzetközi ultramaraton. A résztvevők szerint a futás évszaktól függetlenül jó program. A nyári hőségben azonban kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő folyadékpótlásra. Pap Jánosné Zsuzsanna, Dunaszekcső, Magyarország.
12: Sok helyre járunk futóversenyekre, néha-néha sikerül eljutunk a tengerre is, de nálunk ott a Duna, úgyhogy ott is nagyon sokat, és gyönyörű a Duna, szeretjük, ott is sokat fürdünk. Általában vannak fürdők, ott van Harkány, Magyar Hertelen, Sikonda, vannak nagyon szép fürdőhelyeink, úgyhogy sokat járunk ide-oda, meg hát a futóversenyek. A párom az világbajnok, 48 órás ezüstérmes világbajnok, úgyhogy 6 napos világbajnokon ott is az Füreden van, Balatonfüreden ezek a nagy versenyek.
10: Nyáron több idő jut a szabadidős programokra. Palicson a vízparti kikapcsolódás is népszerű. A strandolás mellett akár katamaránozásra is van lehetőség. A forró napokon előtérbe kerül a fagylalt, egy hideg ital vagy a fürdőzés. Vörös Ramona és Vörös István.
13: Szeretjük a nyarat, mert ilyenkor ugye vakáció is van, iskolaszünet is van, szeretünk fürdőzni. Ha tehetjük, akkor a tengeren is azért egy-két hetet eltöltünk, illetve a közeli fürdőhelyeken, de otthon azért tavaly óta nekünk is van egy klímaberendezésünk, és így könnyebb elviselni ezt a forróságot.
14: És neked milyen?
15: Szeretem a nyarat, szeretek úszni, és engem nem zavar az, hogy nagyon meleg van.
10: Holnap érkezik a nyári napforduló, amely a csillagászati nyár kezdetét is jelenti. A hőség azonban a hétvégén még kitart. A jövő hét elején viszont már elszórtan frissítő záporokkal és zivatarokkal is számolhatunk.
9: Adatbekérést már kapott a Prosperitáti Alapítványa a Magyar Külügyminisztériumtól, konkrét ellenőrzésről vagy helyszíni átvilágításról azonban egyelőre nincs szó. Erről beszélt Nagy Zita ügyvezető és Juhász Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke, az alapítvány korábbi ügyvezetője a Magyar Szónak nyilatkozva. Nagy Zita elmondta, hogy a külügyminisztérium belső használatra kérte az információkat, amelyek között szerepeltek a 2025-ös működési költségek, a még meg nem valósult projektek adatai, valamint a nagyobb pályázatok elszámolásai is. Egyelőre semmilyen nyoma nincs annak, hogy ide bármiféle ellenőrzés érkezne. Ugyanakkor rendelkezésre bocsátunk minden szükséges dokumentumot a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, fogalmazott az ügyvezető. Juhász Bálint szerint a program szereplőinek érdeke, hogy az átvilágítás minél előbb megtörténjen. Teljesen természetes, hogy egy új kormány szeretné megismerni, hogyan valósultak meg a támogatási programok. Ha vannak kételyek, az átvilágítás el fogja oszlatni azokat. Ez a folyamat a bizalomépítés szolgálja, és minden vajdasági magyar érdeke, hogy a program folytatódhasson, hangsúlyozta Juhász. Ősszel ismét emelkedhet az áram ára Szerbiában. A szerb kormány a Nemzetközi Valutaalap képviselőivel folytatott tárgyalások során kötelezettséget vállalta a villamosenergia tarifarendszer további módosítására, ami a háztartási áram árak emelkedéséhez vezethet. A tervek szerint az áremelést az inflációhoz igazítanák, és nem zárják ki, hogy a drágulás már a fűtési szezon kezdetén életbe lép. A jelenlegi rendszerben továbbra is megmarad a sávos elszámolás, vagyis az alacsonyabb fogyasztás olcsóbb, a magasabb pedig drágább tarifával jár. Emellett energetikai reformokat is terveznek, például a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését az ágazatban. Szerbiában az ingatlanok négyzetméter árának növekedési üteme már nem kétjegyű, mint az elmúlt években, de árcsökkenés egyelőre nincs a láthatáron. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint az ingatlan piac 2025-ben tovább növekedett. A forgalom értéke pedig elérte a rekordnak számító 8,1 milliárd eurót. Ráadásul 2024-ben több mint 35 ezer lakás készült el, ami az elmúlt évtized legnagyobb száma, írja a szerbiai RTV. Nebojša Nešovanović, ingatlan értékbecslési igazgató szerint a piac meglehetősen stabil, a korábbi évek erős növekedése azonban elmarad. A piac lassulása ellenére a lakásárak nem esnek az országban. Ennek fő oka, hogy az ingatlan továbbra is az első számú befektetési választás Szerbiában. Június 20-a a világszerte a menekültek világnapja. Az Európai Bizottság adatai szerint több mint 117 millió ember él menekültként, akik háborúk, üldöztetés és erőszak miatt hagyták el otthonukat. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet helyzetükre, valamint tiszteletet és támogatást kérjen számukra. Az Európai Unió szerint különösen fontos a humanitárius segítségnyújtás és a hosszú távú megoldások támogatása, például az oktatás és az integráció erősítése. A világnap minden évben a szolidaritás és az emberi méltóság üzenetét hangsúlyozza. Papíron ugyan tűzszünet van Izrael és a Hezbollah között, de a harcok és légicsapások folytatódnak, ezért egyelőre kérdéses, hogy az egyesség valóban véget vete a harcoknak. A megállapodás célja egyébként az volt, hogy megakadályozza a konfliktus további eszkalációját, és támogassa az Amerikai Egyesült Államok által közvetített Iránnal kapcsolatos szélesebb körű fegyvernyugvást. Agádi Gábor összefoglalója.
5: Dél-Libanonban a heves izraeli légicsapásokban legalább 47 ember vesztette életét, annak ellenére, hogy az izraeli hadsereg megerősítette a tűzszünet tényét, közölte azt is, hogy továbbra is fellép az azonnali fenyegetésekkel szemben. A Hezbollah hivatalosan még nem erősítette meg a megállapodást, de vezetője, Naim Kassim kijelentette, hogy Izraelnek nem sikerült megsemmisítenie a szervezetet. A konfliktus politikai feszültségeket is okoz. Donald Trump amerikai elnök ugyanis korábban bírálta Benjamin Netanyahu politikáját, míg Irán azzal vádolja Washingtont, hogy nem tudja megfékezni Izraelt. Az iráni külügyminiszter szerint a tűzszünet megsértésért az Amerikai Egyesült Államokat is felelősség terheli. A libanoni lakosság jelentős része szkeptikus. Sokan attól tartanak, hogy a felek hosszú távon nem fogják betartani a megállapodást. Az USA jövő héten újabb tárgyalásokat tervez Washingtonban, Izrael és Libanon között egy tartós béke érdekében. A héten egyébként előzetes béke megállapodást írt alá az Amerikai Egyesült Államok és Irán elnöke, amelynek célja a két ország közötti háború lezárása. A konfliktus egyik legfontosabb kérdése az iráni nukleáris program sorsa továbbra is nyitott maradt. Ennek rendezésére már kevesebb, mint két hónap áll a felek rendelkezésére. Szükség esetén meghosszabbítható a tárgyalási időszak. A keretegyezmény értelmében újra megnyílik a stratégiai jelentőségű Hormuci szoros, emellett egy 300 milliárd dolláros újjáépítési program indul Irán számára. A dokumentum szerint Washington megszünteti az Iránnal szemben bevezetett valamennyi szankciót is. A háború egyébként február 28-án kezdődött, amikor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael katonai műveletet indított Irán ellen. Donald Trump amerikai elnök a franciaországi G7 csúcstalálkozón elmondta, hogy sikerült elkerülni egy súlyos gazdasági válságot a térségben. A politikus szerint az egyesség gazdasági fellendülést hoz, és már látható, hogy a világpiac is kezdett fellélegezni. Ugyanakkor figyelmeztetett, amennyiben a felek nem tudnak végleges megállapodásra jutni. Az Egyesült Államok ismét katonai erőt alkalmazhat Irán ellen. Ha nem valósítottuk volna meg ezt a megállapodást, akkor még 3 hétig, 2 hétig, 4 hétig, vagy 2 évig bombázhattuk volna őket. Sosem nyílt volna meg a Hormuci szoros, soha nem lett volna siker. A tőzsde ahelyett, hogy olyan szintre emelkedett volna, amelyet még sosem tapasztalt senki, olyan szintre csökkent volna, amelyet még senki sem látott, legfeljebb 1929-ben, vagy tudom is én. Illetve a kemény legények nincsenek tisztában azzal, hogy ez nem egy 3 hónap alatt létrejött megállapodás, ez a megállapodás évekig készült. J.D. Vance amerikai alelnök egyébként a napokban Svájcban tárgyalt volna egy Amerika és Irán közötti végleges béke megállapodásról, ám útját lemondta, mivel bizonyos kérdésekben nem közeledtek az álláspontok. A Washington és Teherán közötti megállapodás elsősorban arra irányul, hogy Irán többé ne tudjon előállítani, birtokolni, de még megvásárolni sem atomfegyvereket.
8: Sport.
9: A házigazda Amerikai Egyesült Államok sikerével indult a labdarúgó világbajnokság péntek esti programja. Az amerikai válogatott 2-0-ra legyőzte Ausztráliát, ezzel biztosította helyét a kieséses szakaszban. Éjfélkor Marokkó és Skócia csapott össze, a találkozót az észak-afrikaiak nyerték 1-0-ra. Hajnalban Brazília magabiztos 3-0-as győzelmet aratott Haiti felett. Ezzel a győzelemmel komoly lépést tett a továbbjutás felé. Ma reggel pedig Törökország és Paraguay mérkőzött meg. A meccset a paraguayiak nyerték 1-0-ra. A vereséggel Törökország búcsúzott a tornától, Paraguay pedig életben tartotta továbbjutási reményeit. Délben elstartolta a 20. nemzetközi ultramaraton Palicson, amely idén is több mint 100 futót vonzott. A versenyzők 6, 12 és 24 órás, valamint 50 és 100 kilométeres távokon álltak rajthoz. Elsőként a 6 és a 24 órás futamok indultak el. A jubilőmi eseményt a Szerbiai Ultramaraton Szövetség és a Paligopálusz Ultramaraton Klub szervezi. A mezőny nemzetközi, a többi között Spanyolországból, Romániából, Szlovákiából, Szlovéniából, Horvátországból és Magyarországról is érkeztek indulók. A szervezők szerint ezen a napon a futók, a kiskirályok és kiskirálynők. Jánosi Elvira, a Paligopálusz Ultramaraton Klub elnöke.
11: Több mint 120-an vannak eddig a rajtlistán, de mivel ez Balkán, úgyhogy mi megengedtük, az az én, hogy a helyszínen is lehet még nevezni. Aki lekésett valami miatt, de mégis meggondolta magát, szeretne részt venni. Úgyhogy olyan 120 és 130 közötti futóra számítunk. Többet nem is lehet engedni, mivel ez a pálya nem 1 kilométer hosszú, hanem rövidebb. És arra is kell figyelni, hogy a futók kényelmesen, már úgy idézőjelben kényelmesen tudjanak futni és elférni.
9: A pontos idő 16 óra 14 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. 260 lépcsőfok a fellegekbe, és Szabadka varázslatos tündérmesévé válik. Kreatív alkotás, hagyományőrzés és digitális detoxikáció a Tiszaparton. Jönnek a részletek. Sokan úgy tartják, hogy madártávlatból még szebb Szabadka. Azok, akik a saját szemükkel is meggyőződnének róla, megtehetik a város egyik legismertebb épületének, a Városházának a tornyából. A látogatás a Városi Múzeum szervezésében zajlik. Az idegenvezetés magyarul, szerbül és angolul folyik. Balázs Zita riportja.
8: A Szabadkai Városháza tornya 76 méter magas. A látogatható felső szintje körülbelül 45 méteren biztosít panorámát Szabadkára és a környező vajdasági vidékre. A zsinagóga, a Kékszökőkút, a Ferences templom, ez csak pár a város azon emblematikus épületei közül, amelyek ilyen magaslatban teljesen új arcukat mutatják. A feljutás során a látogatók 260 lépcsőfokot tesznek meg. Az út nem csak fizikai kihívás, hanem egyfajta időutazás is, hiszen a történelmi épület belső szerkezete is fokozatosan feltárul a túra során. Az impozáns kilátást meg annyi turista is élvezi. Ludmilla Oroszországból.
16: I really love Subotica. I'm a big fan of Subotica and
8: nagyon szeretem Szabadkát. Nagy rajongója vagyok Szabadkának. Néha arra gondolok, hogy talán ide kellene költöznem. Ez az egyik kedvenc városom. A hangulata, az építészete és a nyugodt szép atmoszférája miatt. Nem is tudom. Kipróbálnál itt valamit, elmennél a zsinagógába, vagy valami más csinálnál? Igen, már sok helyen jártam Szabadkán, és most a barátaimmal vagyok itt, akik Oroszországból jöttek, szóval ma én vagyok a kalauzuk, és a kedvenc helyeimet mutatom meg nekik. A toronyban félúton egy kisebb kiállítótér található, ahol a látogatók megállhatnak. Itt röviden bemutatják Szabadka és a Városháza történetét, valamint az épület jelentőségét. Ebben a teremben kapott helyet Szabadka korábbi városházai díszítő kereszt, illetve a jelenlegi épületet tervezők portréi is. A látogatóknak ez a rész egyben egy pihenőpont is a lépcsőzés közben. Karina, Fehér Oroszországból.
17: Yes, but it's a very nice town, very small.
8: Igen, Szabadka egy nagyon szép város, nagyon kicsi, mint egy tündérmese vagy valami varázslatos. Kipróbálnál itt valami ételt vagy italt vagy valami mást? Egy órája érkeztünk, és eddig ez az első meglátogatott helyünk.
17: The first place, yeah.
8: A kilátóba 2 szombatig naponta indulnak vezetett túrák. A látogatás kizárólag idegenvezetővel lehetséges körülbelül 25 fős csoportokban. A program magyar, szerb és angol nyelven is elérhető, így a városba érkező turisták széles köre számára biztosít betekintés Szabadka panorámájába és a Városháza történetébe. A program 200 dinárba kerül. Korponai Fain Szonya, a Városi Múzeum munkatársa.
18: A Városi Múzeumban is lehet jelentkezni, vagy a turisztikai infoközpontban, ami a Városháza mellett van. Délben van egy szervezett időpont, akkor a 10 bejárat előtt, ami a Kékzsolnai útnak át, vagy szemben van, kell várakozni, és mi idegenvezetők érkezünk megszervezni, és a díszterem is persze megtekinthető, ha szabad, aznap a vendégeknek is úgy szintén a toronyba fellépcsőzni.
8: A Városháza tornya nem csupán a város egyik legismertebb jelképe, hanem egy olyan pont is, ahonnan Szabadka teljes egésze belátható. Aki megmásza mind a 260 lépcsőt, az nem csak a kilátásban gyönyörködhet, hanem egy teljesen más szemszögből is megismerheti Szabadkát.
9: Kreatív alkotás, hagyományőrzés és digitális detoxikáció a Tiszaparton. Idén is megszervezték Zentán a nagy népszerűségnek örvendő fafaragó és alkotótábort, amely idén egy izgalmas, ottalvós Tiszalurkó kemping programmal is kibővült. A rendezvényen a gyerekek a kézműves mesterségek alapjaival ismerkedhetnek meg, miközben kiszakadnak az online térből. Horváth Kátai Orhidea tudósít.
19: A táborozók között van a zentai Farkas Katalin is, aki már rutinos alkotónak számít a csapatban. Idén is nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába, hogy újabb fortélyokat tanuljon meg.
20: Ott meg kérlek velünk, hogy mióta veszel részt ezen a táboron?
21: Hát másodjára.
20: Mit csináltok itt?
21: Agyagozunk.
20: Konkrétan mit készítettetek agyagból?
21: Hát tányért, meg bögrét.
20: Hogy tetszett neked ez a foglalkozás? Volt-e benne valami nehéz?
21: Nem.
20: És hogy nézett ki a folyamat?
21: Hát, hogy akkor bemutatták, hogy hogy kell megcsinálni, és akkor utána csináltuk.
19: Így készülnek a szappantartók és a tálcák az Enta Interkulturális Központ udvarán. Az idei alkotó és fafaragó táborban a gyerekek első kézből tapasztalt mesterektől leshetik el a hagyományos nipi mesterségek fortíjait. A foglalkozásokon a természetes anyagok dominálnak. Klaus Surányi Boglárka.
0: Most én először vagyok itt ebben a táborban, mint kosárfonó. Tehát most itt kosárfonással ismerkednek meg a gyerekek. Szappantartót készítünk, és aztán hát kinek szappantartó, kinek tálca lesz belőle, ahogy éppen esik. Hogyha nagyobb, akkor tálca lesz. Ez áztatott héjas vesző, amivel most dolgozunk. Ez a sárga vesző, amit lehet találni a kanális partokon is.
19: A cél, hogy a fiatalok hasznosan, közösségben töltsék a nyári szünidőt, miközben közelebb kerülnek a saját kultúrájukhoz és a természethez. Bővis Szilárd, szervező.
1: 2020 óta létezik az alkotó és fafaragó tábor. Valójában Covid idő alatt alakultunk meg, hogy a gyerekeket egy kicsikét kulturálisan fejleszik, amikor ugye minden be van zárva, minden lehetőségük, iskola, stb. Vissza lett fogva. És mi úgy éreztük, hogy igenis a gyerekeket tanítani kell, egy kicsikét nevelni kell őket, és természetbe kint friss levegőn. Megvonjuk őket egy kicsit a digitális smogtól, és hagyományos eszközöket fogjanak a kezükbe, és ezekkel alkossanak, próbáljunk valamit beléjük súlykolni a régmúlt időkből, a hagyományainkból, a kultúránkból.
19: A szervezők idén emelték a tétet. A kétnapos bejárós fafaragó tábor mellett elindították a vadvízi hangulatú ottalvus tiszalurkó tábort is. A hét folyamán a gyerekek igazi eltei és vízparti kalandokban vettek részt. Csónakáztak a Tiszán, horgászelőadást hallgattak, sárkupot építettek az erdőben, és a kempingezés alapjaival ismerkedtek. Péntek délutántól a két program összeért. Vasárnap délelőtt a sátorbontással zárják a tartalmazentai hetet.
9: A pontos idő 16 óra 21 perc, híradót hallottak.
22: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén még mindig 34 fok van, és gyenge keleti szél fúj. Holnap a megnövekedő gomoly felhőkből helyenként záporok, zivatarok fordulhatnak elő, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. Délután 34 fokig melegszik a levegő. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszonthallásra!
23: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
24: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
25: Slágergyár, slágergyár, slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár, slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia, egy kis nosztalgia.
26: Mai műsorodénk harmadik órájában járunk. Egy állandó hallgató Matilka kérésére következik egy felvétel, címe Homokóra.

A következő pár percben egy Orsi nevű hallgatónk kedvében járunk, aki a Rádiodiszkóban két zeneszámot valakinek kedveskedni akart, rám bízta a válaszát, és nagyon megtetszett neki, amit választottam, és újra szeretné meghallgatni ezt a felvételt, és bízik benne, reméli, hogy Sziszi és Manyi is hallgatja ezt a mai műsort, mert újra lehet hallani ezt a dalt, amelynek a címe Golden Sunset, egy aranynaplemente az égei tenger felett.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve.

0: Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 11:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Ajánló következik.
4: Szülőföld, anyaföld, homeland.
5: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
4: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
5: Álompolgárok.
4: Bitev Smörti.
5: Four Foreheads.
4: Umbra.
5: És még sok nem hétköznapi koncert.
4: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
5: Lendárt installációk.
4: Makrobiotikus tanfolyam.
5: Kiállítások.
4: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
5: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
4: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
5: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Reklám következik.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
12: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdett el. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a Magyar Kanizsai Eridánus együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
13: Ajánlót hallottak.
14: A lemezlovas Kis János.
15: Illetve szerénységem Manu.
16: Ő az, ki így köszön.
17: Szavaztok.
16: Megjöttem, szia-szia, srácok.
17: És egyben ő az, illetve én vagyok az, aki itt a mikrofon mögött csücsül, olvasom az SMS-eket, zenei kéréseket, a Viber oldalt is böngészem, ide futott be a zenei kérés, állandó hallgató aláírással, Szolong Marianne, Leonard Cohen-tól.

A következő felvétel a zeneszámmal Babi fiának, Krisztiánnak szeretek kedveskedni 50. születésnapja alkalmából. A Kisvirág című dalt választotta, egy kicsikét más változatban, mint ahogy szoktuk engedni. Ez nem a Petit Fleur, de a címe ugyanaz, Kisvirág.

Tivadar SMS-ben jelentkezett, kellemes délutánt kíván mindenkinek, ahogy írott kedves Tivadar, ritka pillanat nálatok, hogy az egész család otthon van, és mindenki a slágergyárt hallgatja. Hát aki azt hallgatja, az rossz ember nem lehet. A választást rád bízták, kedves Tivadar, meg is tette, csak egy vallomás című dalt szeretnéd meghallgatni, az már el is indult. 1991, ezt írja a kislemezen, ekkor jelent meg.

Eszter SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, most már helyén van a szíve, szombat van, és szól a slágergyár. Már hétközben is érdeklődött, hogy lesz-e, nem lesz, igen, lesz, egész nyáron számíthatsz rá, kedves Eszter, a slágergyárra szombatonként. Hát, ha csak nem következik be időközben a világvége, de a slágergyár akkor is fog menni valahol máshol. Amit kész tőlem, hogy te írod, jeges dal az Omegáéktól, nem is tudtam, hogy a Léna a jeges dal, de Eszter kérésére jön a jeges dal.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.

Nos, kedves hallgatók, a mai műsoridőnk negyedik órába léptünk, nagyban folyik a foci világbajnokság, akkor ehhez miértem fogom felkonferálni a következő részét a műsoridőnknek. Hölgyeim és uraim, a slágergyárban elindult a második félidő, térfél csere nem lesz, a zeneszámokat sem fogom ismételni, ami egyszer lepörgött a műsorban, akkor aznap az többet nálam nem szokott menni, de egyre felkérek benneteket, hogy maradjatok hallótávolságban, ne maradjatok túl messzire, hiszen a slágergyárban lehet zeneszámokat kérni, 066 36 36 33, rajtatok áll, hogy mit fogtok hallgatni, ha nem, akkor magatokra vessetek, válogatom én a zeneszámokat. Ibolya jelentkezett, Ibolya aláírása futott be a zenei kérés, üdvözlet mindenkinek, az Egyetlen Szív című dalt szereti meghallgatni, hát bízom benne, a többi hallgatónak is tetszeni fog a zeneszám.

És akkor lássuk, mi lesz hallható ezen a hullámosznak következő bő 11-2 percben. Előbb egy kiszre felvétel következik, a szerelem érintése, majd egy zenekérést fog teljesíteni. Csantavérről SMS-ben futott be, aki üdvözöl mindenkit, Matilde Csantavérről. Zámbó Jimmy felvételét szeretni meghallgatni, melynek a címe Ha majd nem leszek melletted. Majd Ibolya kérésére egy Bob Geldof felvétel következik. Az annak van címe, de nem vagyok hajlandó lefordítani. Bízok benne, hogy tetszeni fog nektek így is a zeneszám.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
8: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
9: I say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly,

Kati is jelentkezett, azt írja kedves Kati, hogy nálatok fahordással kezdődik a második félidő, a Kisrádiót kivittétek, hogy ritmuson rakjátok a fát, ehhez kértek zeneszámot, hát nem adtátok föl túl nagyon a leckét, így van például egy ilyen dal, arról szól, húzd meg jobban, menjen a munka, akin bírja, mindenki húzza, stb. Hölgyeim és uraim, farakáshoz szól a következő dal.

Az Anik Éri Silonka aláírásra futott be. Üdvözlet mindenkinek, és a reszkető rúzsát szeretné meghallgatni. Nat King Cole az előadója. Ramblin' Rose, Ramblin' Rose az előadója.

A következő felvétel még mindig a fahordóknak szeretnék kedveskedni. Ha még tart a fahordás, erre a ritmusra talán jobban megy majd a munka. Ha meg befejeztétek, kedves Kati, a fahordást, farakodást, akkor a megérdemelt pihenőtökre hallgassátok meg a következő zeneszámot. Egészségeteket, tudom, hogy az is szokott lenni utána, közben is néha-néha. Én is szoktam néha fát hordani, tudom, hogy mennek így a dolgok. Egy búcsú a kisfalutól. Ezt a dalt választottam.

Gianni Morandi felvétele következik a Laci kérésére. Ha dal úgy indult, mint egy film, betét dal, később világszám lett, kislemezen is kiadva, térden állva jövök hozzád.

Ácsba SMS-ben jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, hallgatóknak, és Anginak is szeretek kedveskedni majd műsornak először egy zeneszámmal. A zeneszámnak a címe Találkozás, mert tulajdonképpen valahol el kell kezdeni, tehát így szokott elindulni a dolog. Egy találkozás, egy késcsók, egy gyertyafényes vacsora, és gondolom a többi dolog is utána ment már a megszokott menetrend szerint. A dal címe Találkozás.

Koki Topolyáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, tetszik a műsor. Nos, kedves Koki, ha nem dicséred a műsort, akkor is teljesítem a zenei kérést, természetesen csak akkor, hogyha itt van valahol kézni az, amit kértek tőle. Hát van miből válogatnom, de hát minden senkinek sincs, úgyhogy nekem sem. Egy csík felvétel azért akad nálam, a Good Times Koki kérésére fogom lepörgetni. A Good Times a régi szép jó időkről szól, vigyázni kell ezzel, mert a régi szép idők emlegetése, az öregetés első, de biztos jele.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a legnagyobb Manó.
3: Kis János.
4: Illetve szerénységem Manó.
5: Délután ez menő, a Manó a mikrofonnál.
6: A pontos időjelzési két felvétel következik, mind a kettő zenénkérés teljesítéssel lesz. Először Ani kedvében járok, aki SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és Frank Sinatra-tól szeretné meghallgatni a My Way saját utamat járom című felvételt, majd egy állandó szabad hallgató kérésére. Következik Gergely Robert előadásában az Egy régi szekrény című felvétel, pontos időjelzés, és utána ismét én, illetve ti közösen.

ledölt szekrény, rám zuhant az élet. Benne régi ruhák, újságok, emlékek, a polcok között kacat

minden fiók, tigrisek, régi énem. Lassan meghal minden guru, de a szekrényt nem cserélem. Vagy most, vagy soha, hisz, rövid az élet.

lenni szépen egy napos délelőtt, tanod még kéz a kézben visszatenni mindent. A ledölt szekrényben maradjanak a polcokon a titkos remények. Ha eljönnél hozzám, csak annyit kérek, ne nyisd ki a szekrényt, a múltban szörnyek éltek.

0: Smekapod. Amit vársz.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 18 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Ma is várja zenei kéréseiket. Kis János, Manó.
9: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 a számon.
10: Mai műsorodunk 5. órába léptünk. A Matilda SMS-ben jelentkezett. Szép jó napot mindenkinek, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, és a Moszkva Parti Esték című zeneszámot szereti meghallgatni. Nos, kedves Matilda, van ilyen zeneszámon, csak ennek a pontos címe így hangzik: Hull a sok levél.

A zenekérés Viber oldalunkra futott be egy fénykép kíséretében Szöszi aláírással. Üdvözlet mindenkinek, és a fényképen tulajdonképpen egy, ha jól látom, igen, jól látom, egy szív alakú felhő talál, látható, és Szöszi azt kérdezi, hogy az égjel szerintem ideillő felvétel-e? Találó, teli találat.

Anni SMS-ben jelentkezett, egy operett részletet szereti meghallgatni, kedves Anni, tehát az élet ilyen kompromisszumokból áll, kerestem egy ilyen kompromisszumos megoldást, hogy kedvedben is járjak, és mégsem egy klasszikus operett menjen, legyen akkor egy dal, a címe tényleg az, hogy operett.

A zene kérése SMS oldalunkra nemes egyszerűséggel csak így futott be: Red Rose for my lady. Ennyi. Kiegészítem: Engelbert Humperdinck.

A zenekérés Magyarországról futott be a puszta, a Mérgesi Csipet csapat aláírásával. Nem mindennapi dalt kértek tőlem, méghozzá a fűnyírás, hogy jobban menjen, ahhoz egy odaillő zeneszámot kértek. Hát feladtátok a leckét, de majd igyekszem a helyzet magaslatán lenni, nehogy kifelejtsetek az esti imádságotokból. Akkor egy olyan zeneszámot fogok lepörgetni, meg a címet Hafan Anna. Miközben Hafan Annának a fűnyíráshoz, a helyzet magaslatán lenni, nehogy kifelejtsetek az esti imádságotokból. Akkor egy olyan zeneszámot fogok lepörgetni, meg a címet Hafan Anna. Miközben Hafan Annának a fűnyíráshoz? Hát elárulom. Én úgy gondoltam, tulajdonképpen már jó pár éved, néhány évtizeddel létezik az

0: ajánló következik. Dombos Fest 2026 Kishegyesen. Június 25-e és 28-a között. A zenei sokszínűség idén is garantált. Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán. Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
3: Vidám olasz egyvelege szeretne Anni meghallgatni, SMS-ben jelentkezett, hát találtam is ilyen felvételt, nem is egy van belőlük, 1987-ben jelent meg a kislemez, van egy icipici története, hát ha érdekel benneteket, rövid leszek, de azt hiszem, éppen Triestben jártam, és benéztem egy lemezboltba, ugye ezt ki nem lehet hagyni egy lemezlovas életében, és megkérdeztem, mi újdonság van, azt mondták, hogy a Cosa Nostrának van egy ajánlata, Cosa Nostra, kell, láthatatlanba is meg kell venni a zeneszámot, a Cosa Nostrába nem érdemes újat húzni, nem bántam meg. Kisült, hogy ez nem az a Cosa Nostra, hanem egy Cosa Nostra Disco Band nevű együttes, és tőlük következik egy egyveleg néhány ismertebb olasz felvételből.

0: Ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Lendárt installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Slágergyár, a lemezlovas Kis János.

Erzsébet üdvözletét küldi a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak, és egy szép idézet kíséretében futott be Erzsébetnek a zene kérése. Az idézet így hangzik: a zene az a bor, amely megtölti a csend poharát. Mivel szép idézetek tartja, ezért kéri azt a felvételt. Egyetértek veled, kedves Erzsébet, ez nagyon ideillik. Összecsendül két pohár.

Egy egészen más ritmus, stílus következik, mert SMS oldalunkra Karesz aláírással futott be a zenei kérés, és azt írott kedves Karesz, hogy szeretnéd megköszönni a topolyai motorosoknak a finom ebédet, különösen a szakácsoknak szeretni kedveskedni egy igazi biker nótával. Hát nem egy motoros találkozón voltam, a házigazdája, műsorvezetője, és zenét is szolgáltattam, mindent ismernek ebből a kategóriából. Hát akkor megpróbálok a helyzet magaslatán állni, kedves Karesz, ha már felhív, nem azt fogom engedni, amit minden motoros ismer, hanem következzen valami, ami valószínűleg a kevésbé ismertek közé tartozik. Ki tudja, lehet, hogy még tetszeni is fog nekik. Legyen akkor tulajdonképpen ez egy a rock anthem, a rock himnusz manuváltozatban. Hallottatok ilyenről? Nem? Most fogtok.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mechatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
2: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukac@sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
1: Tanulj itthon!
2: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 19 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Társadalmi célú felhívás.
8: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható. 063 88 96 098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Mai műsorodunk 6. órájába léptünk, egy olyan felvétel következik, ami nem kért senki sem, és azoknak a hallgatóknak is szeretik a kedvében járni, akik állandó hallgatók közé tartoznak, de hát gyakran megírják, hogy a slágergyár úgy jó, ahogy van, külön zenekérésük nincs, mert tetszik nekik, ahogy zajlik az élet a slágergyár műsor ideje alatt. Don Luis and Company, ez az együttes neve, éljen a szerelem, viva el amor!

Elvis Presley egyik kevésbé ismert, ritkábban pörgő felvétele következik Antal kérésére. A dal egy álomról szól, illetve pontos címe így hangzik, If I Can Dream.

Kon Zsuzsa felvétele következik egy zoltáni hallgatón kérésén. Nos, ez a Zoltán egy olyan Zoltán, aki tulajdonképpen már régebben ismertem, és időközben eltelt 50 év. Elvégre együtt szolgáltunk a katonasságban, Szlovéniában, Vipaván. Hát legalább 50 éve nem találkoztunk, most újra megjelent az életemben, és a Bordódi Kristóf című zeneszámot szereti meghallgatni.

A zenekérés nemes egyszerűséggel így hangzik, lehet-e valamit a nemrég elhunyt Fenyő Miklóstól? Rám van biza választás, van miből válogatnom. Légy ma éjjel a társon, erre bögtem rá.

Egy ismert felvétel következik. Annak idején, amikor még aktuális volt a felvétel, mint újdonság, Lou Reed volt az előadója annak a dalnak, ennek a címe Take a Walk on the Wild Side. Néhány átdolgozást megélt ez a zeneszám. Úgy gondoltam, hogy ezt is érdemes meghallgatni. Egy olyan átdolgozás következik, amit Dave Stewart és Vanessa Paradise fognak előadni. A cím maradt a régi, Take a Walk on the Wild Side.

A következő zeneszámmal a slágergyár mai hallgatóinak szeretnénk kedveskedni. Az előadó Gina, illetve Gina, a dal címe Te vagy az életem, kedves slágergyár hallgató. Na hát csak én úgy hozzátettem önszorgalomból.

gyakran szoktam azt mondani, hogy hát a szépet az nem is olyan nehéz szeretni. Valami ilyesmiről szól a következő zeneszám, mert a dal címe Too Good To Be Forgotten, valami, valaki, aki túl jó ahhoz, hogy vala is el lehessen felejteni.

Omega kedvelő, állandó topei hallgató, ez áll az aláírásban. A zenekérés viszont így hangzik, a szomorú történetet szeretné meghallgatni természetesen az Omegáéktól. Ez áll az aláírásban. A zenekérés viszont így hangzik, a szomorú történetet szeretné meghallgatni természetesen az Omegáéktól.

Gyakran szoktam azt mondani, hát tulajdonképpen az élet az a döntések sorozatából áll, és utána, amikor visszaemlékezünk, jó vagy rossz döntések voltak, de mind egy kategóriába tartozik, ezek az emlékek. Mert a következő dal címe is az, hogy Memories, emlékek.

Gyakran szoktam mondogatni, hogy tulajdonképpen a zeneszámok túlnyomó többsége a statisztika szerint a szerelemről szól, nem kivétel a következő kislemez sem, ami 1977-ben jelent meg. Dalida az előadója, és a dal címe mi más, mint a szerelem. Ti amo, je t'aime, magyarul be úgy mondhatnám, hogy szeretlek, ich liebe dich, volim te, stb. De maradjunk a Dalidánál.

A Hollis együttes egyik felvétele következik, ritkán engedem ezt a zeneszámot, pedig volt egy időszak, amikor meglehetősen népszerűek voltak. Miért? Azért, mert ilyen és hasonló dalokat adtak ki, mint például most következik a Sorry Suzanne.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a slágergyár mai műsoridejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni korra esti kikapcsolódásnak. Slágergyár ezzel a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de korábban is találkozhatunk. Már holnap is itt leszek ebben a stúdióban a vasárnapi kívánság műsor házigazdája műsorvezetőjeként, de egy olyan műsor, ahol lehet zeneszámokat is kérni, külön nem csak ami a listán van, az csütörtökön esedékes a Rádiódiszkó keretében. Jó magam, kis János Manu voltam, a technikai munkatárs Sóti Tamás a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket, de ne menjetek messzire, maradjatok halló távolságban, hiszen a pontos időjelzés után is lesz adás ezen a hullámhosszon, méghozzá egy zenei válogatás az Exiu zene világából, aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást, mára búcsúzom, szevasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: 107,1.
3: A legendák nálunk szólnak.
4: Exjus lágerek a 60-as és 70-es évekből.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A hallgatók hullámhosszán.

dugo umire grad i una man toliko

odczajna kisza magla zastire zrak.

0: zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. A 60-as és 70-es évek exciós lágerei.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi szép idők dalai.
1: SMR.
3: Ide volt, druže mó, dugo vesmo, útnici,

smo stazom sreće putovali. Ide voz, brate moj, noćas molim,

0: sudbine, početak ili kraj, život zna.
1: Legendás előadók, legendás előadók, legendás előadók.
2: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
1: Egy óra nosztalgia.
2: A legjobb retro zenék társaságában.
1: Ex-jusslágerek.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Időtálló slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiu slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén-nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Egy óra nosztalgia.
4: Exjús lágerek 20 és 21 óra között. Exjús lágerek
0: a Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.

Exiu slágerek az SMR-ben. Legendás előadók, emlékezetes dalai.

0: Exiuslágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Exiuslágerek.
1: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt
1: az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a Manna!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
3: Esti koktél.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

nevem Mekelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 70-es és 80-as évek diszkós lágerei.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett. You can't touch this.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: jön a rock, rock, rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1 MHz.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt hallhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar.

0: 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene minden.
4: A zene minden.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 70-es, 80-es és 80-as
1: évek diszkós slágerei.
2: Retro diszkós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.